0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett fel jelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány főveihez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatója.

0: horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Lőrinc paptér környéke az 1800-as évek első felében elég vegyes képet mutatott. Ott voltak egyfelől a gondozott árnyas kertek, a polgári családok szolíd otthonai, amelyek közül a térképmetsző Karacs Ferencé a kor művészeinek kedvelt találkozóhelye is volt. Katona József állítólag ott a kert fája alatt írta meg a Bánkbánt. A környék nagyobb részét azonban inkább romos házak foglalták el. Ezek álltak a kövezetlen, kivilágítatlan utcák mentén, ahol nem volt ajánlott éjszaka egyedül mászkálni. Ez nem is csoda, hiszen itt állt a város egyik legsúlyosabb alvilági kocsmája, a Két Pisztoly is. A környék később sokat változott. Elsősorban is lenyugodott és csendessé vált, egészen az 1980-as-90-es évekig. Az akkori alternatív művészeti zenei világ egyik központja lett olyan helyekkel, mint a Tilos az Á. Mára a környék egy visszafogott, nappali beszélgetős, sörözős, kávézós környékké vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett fel jelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárca

0: el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és a szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. József Károly főherceg, József Nádor fia 1866-ban bízta meg Zsigmondi Vilmos bányamérnököt, hogy tárja fel a Margit szigeten a termálvíz forrásokat. Ugyanis már az 1850-es években is találtak hőforrásokat az északi partnál fekvő egykori úgynevezett fürdőszigeten. Miután Zsigmondinak sikerült feltárnia a termálvízforrásokat, József Károly főherceg Ybl Miklóst bízta meg egy nagy kiterjedésű fürdőtelep megtervezésével. A kivitelezést 1868-ban kezdték el. A Margit fürdő központi épülete 1869-re készült el. Ybl Miklós a fürdőt neoreneszáns stílusban tervezte, és egyes források szerint ez lett Ybl egyik legharmonikusabb épülete. A Margit fürdő és a fürdőtelep olyan népszerűségnek örvendett, hogy amíg el nem készült 1900-ban a Margit híd szigetre vezető szárnyhídja, állandó gőzhajójáratok vitték a kikapcsolódni és gyógyulni vágyókat a Duna mindkét oldaláról. A fürdő Budapest 1944-1945-ös ostromában jelentős, ám könnyen helyrehozható károkat szenvedett el. Ám ennek ellenére 1958-ban lebontották. Helyén egy modernebb fürdőt és szállodát, úgynevezett gyógyszállót építettek fel, amelyet 1979-ben adtak át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettível át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett fel jelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével

0: Ehhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és az szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csak nem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egésznapos gyászt tartanak a térségben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diploma filmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel, a film rendezője, szerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el és kövessék a rendőri jelzéseket, csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagyni otthonát vagy nyaraló helyét. Gironde megye 53 lakóháza leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal. Változékony időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a változékony nyári idő, bővítik az esztergomi Suzuki gyárat, újra nyithat a budapesti planetárium. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csaknem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti hídát építése miatt, várhatóan vasárnap éjfélig. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak meg. 2 vasárnapig az M4-es metró karbantartás miatt nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között. A keleti pályaudvartól Dél-Budára utazóknak érdemes lehet az M2-es metróval vagy a Rákóczi úti autóbuszokkal Budára utazni, és onnan villamosokkal tovább utazni. Illetve az Asztóriánál átszállva a 47-es, a 49-es vagy szombaton a 48-as villamossal is elérhetik Dél-Budát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy nagyszabású vasútfejlesztési program indul 3550 milliárd forintos kerettel. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyész, és szó lesz arról is, hogy meghosszabbítják az M3-as metrót.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. 10 éves kormányciklusokon átívelő vasútfejlesztési program indul Baross Gábor vasútfejlesztési terv néven 3550 milliárd forintos kerettel, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a program célja a vasúti járművek korszerűsítése, a gyorsabb és megbízhatóbb közlekedés, a villamosított pályák arányának növelése, valamint az utasbarát szolgáltatások fejlesztése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számításai szerint az IC flotta 450 milliárd forintból újulhat meg, ebből a keretből 35 darab motorvonat vásárolható, az első 2030-ban érkezhetnek meg. Idén elkezdődhet a 42 új hévjármű beszerzése mintegy 300 milliárd forintból. Kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását a jövő hétre is. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervben szereplő vállalások teljesítéséhez szükséges törvény. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszertitkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárról szóló törvényjavaslatot is. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyész, a döntés augusztus 25-ével lép hatályba. Nagy Bálint Gábor indoklása szerint az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése érdekében döntött így, mert az utóbbi időszakban a személyén keresztül ért politikai támadások már az intézmény működését és megítélését is érintik. Hangsúlyozta, hogy lemondásának célja az ügyészi szervezet függetlenségének védelme és a közbizalom további sérülésének megelőzése. Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségére a miniszterelnökség. Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gál Szabolcs Barnát. Az indoklás szerint a hivatal az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóid végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított idegenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári útszerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Ma üzemzárásig a 3-as villamos a Mexikói út és az Örsvezértere, illetve a Gubacsi út, Határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehérúti Ipari Park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 62A villamos az Örsvezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Örsvezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 37A villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót, valamint az Őrház és az Éles Sarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Június végén az éves hiánycél több mint 80%-át érte el az államháztartási deficit, erősítette meg a pénzügyminisztérium. A tárca részletes jelentése szerint az első hat hónapban 3382 milliárd forintos volt a hiány. Az első hat hónapban az adó- és járulékbevételek az előző év első feléhez képest 6%-kal magasabban alakultak. Újabb üteméhez érkezett a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A munkálatok most a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson zajlanak, valamint Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest között lesznek korlátozások. Július 19-től Kőbánya-Kispest állomás első vágányában végez a MÁV ágyazati karbantartást. Itt folytatódik a legforgalmasabb vonalakra, állomásokra koncentráló kitérőcsere program. Rákospalota Újpest után Kökin is új váltót építenek be a régi helyett, kettőt is, ezáltal megszűnnek a sebességkorlátozások és javul a forgalombiztonság, így megbízhatóbbá, pontosabbá válik a közlekedés az ország egyik legsűrűbb menetrendű elővárosi és országos vonalán. A menetrendi változások több távolsági és elővárosi járatot is érintenek. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti pályaudvar marad, míg a Napfény IC-k és a Civis Interrégiók az eredeti útvonalukon, de módosított menetrend szerint közlekednek. A Z50-es vonatok csúcsidőn kívül óránként jellemzően 30 perccel eltolva indulnak. A reggeli csúcsidőben Budapest felé megmarad a megszokott félórás követés, de Cegléd és Szolnok irányába több sűrítőjárat kimarad. Fontos tudni, hogy augusztus 13-a és 19-e között a csúcsidei Z50-es vonatok egy része ideiglenesen csak Kőbánya-Kispestig közlekedik, és onnan is indul vissza Cegléd felé. Több járat útvonala is rövidebb lesz a munkálatok alatt. Az S50-es és az S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak, és oda is érkeznek. A G43-as járatok Kelenföld és Kőbánya-Kispest között nem közlekednek. A ceglédi vonal ideiglenes forgalmi rendje miatt kisebb menetrendi módosításokra kell számítani az S60-as, G60-as és S820-as vonatoknál, valamint a Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő átlós járatok esetében is. Az utasoknak a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazást, a MÁV Plus weboldalt és a jegy.mav.hu utazási tervezők használatát javasolják, segíthet az online vágányszári menetrend is.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Uniós forrásból meghosszabbítják az M3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, osztotta meg Karácsony Gergely. A főpolgármester kiemelte, készen állnak, és a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Hozzátette, Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter rengeteg fontos bejelentést tett a kibővített EU-s közlekedési programokból megvalósuló beruházásokról. Ezek között szerepel, hogy Budapest forrást kap az M3-as metró északi meghosszabbítására. A főpolgármester kijelentette, az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztás-Megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak. Hozzátette, most a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ezt óriási előrelépésnek tartja, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatásról szóló Tiszás javaslatot. A gyermekenként 100 000 forintos támogatással jogosultak körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt emelt összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő családok, a sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelők, az egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, valamint az árva ellátásban részesülő tanulók. Megszavazta az országgyűlés a közmédiát érintő módosításokat. A kivételes eljárásban elfogadott határozat rendelkezik a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megalapításáról. A határozat az új közszolgálati média intézmény rendszerének létrehozását az országgyűlés döntéséhez köti. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó látja el a házelnöki feladatokat az új köztársasági elnök megválasztásáig. Az eddigi házelnök, Forsthoffer Ágnest azért kell helyettesíteni, mert ő a köztársasági elnök feladatait látja el, miután Sólyog Tamás megbízatása a hét elején megszűnt. Nem működteti tovább a MOL Új Európa Alapítványt más formában a MOL igazgatósága, közölte a társaság. A közlemény szerint a 2021-ben az alapítvány rendelkezésére bocsátott mintegy 43 ezer darab MOL részvény, és az alapítvány egyéb eszköze várhatóan a MOL birtokába kerül, így jelentős mértékben nőni fog saját részvényállományuk.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Washingtonban megtartották a fehérházi tudósítók gála vacsoráját. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó belterem előtermében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tisztelet hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, és hamarosan arról is szó lesz, hogy létrejön Budapest új főtere.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Iparági konzultációt indít a szélerőmű kapacitások bővítését célzó pályázati kiírás tervezetéről a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A tájékoztatás szerint az érintettek augusztus 5-éig küldhetik el véleményüket. Mielőbbi lépést ígért a bérrendezés ügyében a közgyűjteményi dolgozók szakszervezetével tartott egyeztetésen a területért felelős államtitkár. Sári Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy hosszabb távon egy kiszámítható életpályamodell kialakítását célozzák meg. Megállapodtak abban is, hogy az intézményvezetők kiválasztása a jövőben átlátható, nyilvános pályázati eljárások keretében történjen. Összesen 10 millió forint bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt a 16. játékhét sorsolásaival összefüggő vizsgálat alapján. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió közigazgatási bírságot szabott ki a skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó játéktervekről történő eltérés miatt, ami a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A Szerencsejáték ZRT közleménye azt hangsúlyozta, hogy nem történt csalás az április közepi teli találatos sorsolásokon. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére a gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Turisztikai Ügynökséget július 3-áig Guller Zoltán vezette. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU, miután a gazdasági versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piac tér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Az Országos Diáktanáccsal egyeztetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a cél, hogy a tanulók is részt vegyenek a javaslatok kidolgozásában. A konzultáció augusztusban folytatódik. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy az Országos Diáktanács 8 munkacsoportja több fontos témában mutatta be javaslatait.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Létrejön Budapest új főtere, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely a közösségi oldalán azt írta, megjött az utolsó engedély is, parkolók helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. A főpolgármester bejelentése szerint a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére. Egyúttal jelezte, a Szivacsváros koncepció megvalósításával 7730 négyzetméternyi tervezett zöld felület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat fog gondoskodni arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívás közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen, köszönhetően a 80 Stockholm módszerrel elültetett fának is, amelyek majd az árnyékot adják. A Városháza park tervezésének része a nyitott Városháza koncepció is, azaz a Városháza földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tétele. A terv része a díszterem alatti hatalmas tér felújítása és hasznosítása, hogy legyenek kiülős kávézók, teraszok és vendéglátó egységek is. Társadalmi párbeszéd indul a szabadságtéri német megszállási emlékmű jövőjéről, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, a Budapest Galéria szakmai tanácsa társadalmi egyeztetést indít, amelyben azt vizsgálják, hogy maradjon-e a szobor, eltávolítsák vagy valamilyen új formában értelmezzék újra. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Megszüntet 5 kisebb adónemet, szigorítja a szennyező cégeket sújtó adószabályokat, és megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kötődő adókedvezményeket a kormány. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót és az ebadót, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót. Kivezetik az uniós joggal ellentétes szén-dioxid kvótaadót. Ugyanakkor megduplázzák a nagy szennyező cégek levegőterhelési díját. A társasági adókedvezmények közül kivezetik azokat, amelyek a globális nagyvállalatokat, kiváltságos gazdasági szereplőket, politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták. Átalakítják a bizalmi vagyonkezelést is, hogy a magyar családi vállalkozások generációváltását segítse. Magyar Péter szerint ez évente várhatóan több 10 milliárd forint adóbevételt jelenthet a költségvetésnek. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Bemutatta Szilas Péter gyermekjogi helyettes államtitkárt a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében arról írt, hogy Szilas Péter jogász pályafutását az igazságügyi minisztériumban kezdte, ahol részt vett az új polgári törvénykönyv kodifikációjában. Szilas Péter az elmúlt 15 évben ügyvédként dolgozott, emellett a civil szektor működését segítő több projektben is szerepet vállalt. Elmarad Rita Ora budapesti koncertje, alig egy héttel a tervezett időpont előtt törölték Rita Ora első önálló budapesti koncertjét, amit jövő szerdán július 29-én tartottak volna a Budapest Parkban. A szervezők e-mailben értesítették a jegyvásárlókat, a fellépés helyi produkciós nehézségek miatt marad el. A Budapest Park hivatalos esemény oldalán azt közölték, hogy a jegyek visszavásárlásának menetéről e-mailben küldenek részletes tájékoztatást. Arról egyelőre nincs információ, hogy a koncertet egy későbbi időpontban pótolnák-e. Az énekesnő magyarországi fellépései körül nem ez az első bizonytalanság. Sokan emlékezhetnek a 2024-es Campus Fesztiválos fellépés lemondására, amit az utolsó pillanatban kellett törölni. Akkor a sztár Budapesten lett rosszul és kórházba került, ezért orvosi tanácsa nem tudta vállalni a debreceni koncertet. A mostani alkalom különösen fájó lehet a rajongóknak, mert ez lett volna Rita Ora első önálló teljes estés koncertje a fővárosban, amire február óta készültek. Az énekesnő korábban több nagy fesztiválon, köztük a Balatonszándon, az Efotton és a Szegedi Színfesztiválon is fellépett már.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztat az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos, múzeumi és élményközpontig. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, és beszámolok arról is, hogy rangos gasztronómiai elismerést szerzett Budapest.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az árváltozások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő előzetes engedélyével történhetnek meg, ezért a gyógyszertárak nem nyelhetik le az áfacsökkentés összegét. Az intézkedés 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent, a kormányfő ígéretet tett a tűzifa áfájának csökkentésére is, és dolgoznak az egészséges élelmiszerek áfakulcsának mérséklésén is. Csökken az állami cégvezetők díjazása és a taglétszám is. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a döntés hátterében a költségcsökkentés áll, ennek részeként a törvényi minimumra csökkentik a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát és a díjazásukat. Magyar Péter hangsúlyozta, az állami cégek menedzsmentjének díjazásában 3 millió 600 ezer forint lesz a bérplafon. Kormányhatározatban rendelte el az állami számvevőszék működésének teljes felülvizsgálatát a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón arról is beszélt, a cél, hogy az állami számvevőszék maradéktalanul elláthassa az alkotmányos feladatait, időben és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal és a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást. Az állami számvevőszék azt hangsúlyozza, a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartani a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Hamarosan elindul a közterületi koordinációs munkacsoport, ami a főváros közterületein tapasztalható problémákat orvosolná, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A munkacsoportban rendszeresen egyeztetnek majd az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek a város közterületi problémáinak kezeléséről. A munkacsoport azután állt fel, hogy a múlt héten több budapesti belső kerület polgármestere is felszólalt a témával kapcsolatban. A kerületek nyílt levelet írtak Karácsony Gergelynek azzal kapcsolatban, hogy egyre több kiszolgáltatott, szerhasználó ember válik láthatóvá a közterületeken, ami nem csak mély szociális krízisről tanúskodik, hanem a városi lakosságot is aggodalommal tölti el.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat, ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre és főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el. A 2026. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 140.427-en jelentkeztek, az elmúlt 10 évben ez volt a legmagasabb szám. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre. Egy friss európai rangsor szerint Budapest lett 2026 legjobb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hiteles éttermi élmények alapján 98 pontot szerzett a 100-ból, megelőzve Pireuszt és Atént is. A Saga Holidays kutatása szerint Budapest kínálja jelenleg a kontinens legautentikusabb gasztronómiai élményeit. A csapat 125 európai város mintegy 5000 éttermét vizsgálta meg a Google értékelések alapján, és azt nézte, milyen gyakran említik a vendégek az adott helyet vagy az ott kínált fogásokat autentikusként. A cél az volt, hogy ne egyszerűen a legismertebb gasztrofővárosokat rangsorolják, hanem azokat a városokat emeljék ki, ahol a helyi karakter a tányéron is valóban tetten érhető. Szakértők szerint az ilyen éttermeket általában könnyű felismerni, étlapjuk gyakran csak a helyi nyelven szerepel, minimális angol nyelvű leírással, rengeteg helyit láthatunk ott étkezni, és rendszeresen változó szezonális különlegességeket is kínálnak. Ezek a helyek általában a fő turisztikai területektől távol mellékutcákban rejtőznek, és a személyzet őszintén meglepődik, de örömmel fogadja a turistákat. A kutatás szerint a magyar főváros ereje abban rejlik, hogy a tradicionális fogások és a hétköznapi, mégis erősen helyi street food kultúra egyszerre vannak jelen. A város gasztronómiai arculatát továbbra is olyan klasszikusok határozzák meg, mint a gulyás, de ugyanilyen fontos szereplő a lángos is, ami az egyik legismertebb magyar utcai ételként tejföllel és sajttal érkezik. A listában külön említést kapott a kolbász is, mint a magyar konyha egyik alapdarabja, ami a piacokon füstölt, pácolt vagy sült változatban is rendszeresen feltűnik. A hagyományos fogások közül a halászlé sem maradhatott ki, az erőteljes paprikás halleves nem csak ízében markáns, hanem elkészítési módjában is erősen kötődik a helyi tradíciókhoz.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Sinka Editet nevezte ki a Klebersberg központ élére az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a kinevezés szemléletváltást jelent a központ működésében, a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerülhet előtérbe. Már ősszel visszakerülnek a javító intézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez, tudta meg a HVG a büntetés végrehajtás országos parancsnokságától. Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára a HVG megkeresésére azt mondta, a javító intézetek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá kerülnek, ahol korábban is voltak, de nem ugyanaz a működés folytatódik. Hamarosan munkába áll a közterületi koordinációs munkacsoport, ami a főváros közterületein tapasztalható problémákat orvosolná, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A munkacsoport azután alakul meg, hogy a múlt héten több budapesti belső kerület polgármestere is segítséget kért, mert szerintük romlik a közbiztonság a fővárosban. Egy hét alatt 33 embert fogott el a rendőrség, folytatják Budapesten az átfogó rendészeti intézkedést. A budapesti rendőrfőkapitányság korábban jelentette be, hogy saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján átfogó rendészeti intézkedéseket hajt végre Budapest közbiztonságának további erősítése érdekében. Az ellenőrzés sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben. 712 embert igazoltattak, 33 személyt elfogtak, további 33-at előállítottak, 6 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre. A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, emellett körözött személyeket is elfogtak. A rendőrök 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések, itt például köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás mellett közlekedési szabálysértések is szerepelték. Közleményükben azt írják, a budapesti rendőrfőkapitányság az ellenőrzés sorozat eredményeit, tapasztalatait és a rendelkezésre álló közterületi adatokat folyamatosan elemzi, és ez alapján határozza meg, hogy a főváros mely területein milyen jellegű és intenzitású rendőri jelenlétre, illetve további célzott ellenőrzésekre van szükség. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak.
0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 25-i adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai adása nagyon különleges és nagyon sokszínű lesz. Képzőművészet, építészet, operett és orgona. De akkor jöjjenek a részletek. Az első órában a vendég lesz Kolozsvári Marianna művészettörténész, akivel a Gruber Béla festményeiből látható kiállításról fogunk beszélgetni, amely a Nemzeti Galériában látható augusztus 23-áig. De a vendég lesz még Peller Károly, színész-rendező, a 12. Budavári Palota koncert rendezője. A Mindörökké Operett Gála július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget ismert operett slágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel. A Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is jelentkezik természetesen. Szabó Ádám, az Ausztrál Nemzeti Zenei Akadémia új ügyvezetője, illetve Matyasovszki Zsolnai Bence, az NKA új elnöke. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, az első vendég Szamosi Szabolcs orgonaművész lesz, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Ugyanis a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgonapont Fesztivál idén-nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. Illetve a vendég lesz még Kovács Gergely művészettörténész, az Évszázadok Öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című katalógus egyik szerzője és szerkesztője. Hiánypótló kötet jelent meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. A könyv az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. Valamint a Papagéno Klasszik heti hír összefoglalója a második órában is jelentkezik, BAFTA kvalifikáció fesztivál lett a friss hús, illetve Velencében debütál Reisz Gábor stábjának új filmje, A Földszint. Ezekkel várom tehát Önöket a mai Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk, ha tehetik.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztat az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófavédelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriásbábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsodabó-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 25-i adása, a Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai adása nagyon különleges és nagyon sokszínű lesz. Képzőművészet, építészet, operett és orgona. De akkor jöjjenek a részletek. Az első órában a vendég lesz Kolozsvári Marianna művészettörténész, akivel a Gruber Béla festményeiből látható kiállításról fogunk beszélgetni, amely a Nemzeti Galériában látható augusztus 23-áig. De a vendég lesz még Peller Károly, színész-rendező, a 12. Budavári Palota koncert rendezője. A Mindörökké Operett Gála július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operett slágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel. A Papagéno Klasszik első órájában a heti hír összefoglaló is jelentkezik természetesen. Szabó Ádám az Ausztrál Nemzeti Zenei Akadémia új ügyvezetője, illetve Matyasovszki Zsolnai Bence az NKA új elnöke. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, az első vendég Szamosi Szabolcs orgonaművész lesz, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Ugyanis a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget, az Orgonapont Fesztivál idén-nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. Illetve a vendég lesz még Kovács Gergely művészettörténész, az Évszázadok Öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című katalógus egyik szerzője és szerkesztője. Hiánypótló kötet jelent meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. A könyv az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. Valamint a Papagéno Klasszik heti hír összefoglalója a második órában is jelentkezik, BAFTA kvalifikáció fesztivál lett a friss hús, illetve Velencében debütál Reisz Gábor stábjának új filmje, A Földszint. Ezekkel várom tehát Önöket a mai Papagéno Klasszik műsorában. Néhány percen belül Kolozsvári Marianna művészettörténész lesz a vendég, a Gruber Béla kiállítás kurátora. A Vágyott remek mű Gruber Béla művészete címmel látható kiállítás a 20. századi magyar festészet kiemelkedő fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből válogat a Magyar Nemzeti Galériában. Az augusztus 23-áig látható tárlat a festőművésznek a Magyar Nemzeti Galériában őrzött művei legjavát tárja, a nézők elé magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva.

0: Festészet kiemelkedő fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből a Magyar Nemzeti Galériában augusztus 23-áig. Gruber Béla idén lenne 90 éves, ő ugye a 20. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, de aki esetleg nem annyira járatos a képzőművészetben és a festészetben, egy picit segítsünk, avassuk be őket is, hogy mit érdemes tudni Gruber Béláról.
1: Gruber Béla 1936-ban született, sajnos fájdalmasan korán 27 éves korában 1963-ban halt meg, és ami még különlegessé teszi, hogy ebben az igazán rövid életében is hatalmas életművet hagyott hátra, az övkatalógus szerint több mint 1500 művet festett, tehát ez is mutatja, hogy amiről talán majd később lesz szó, hogy mennyire megszállottan csak az alkotás, csak a festészet jelentette az életét. Valóban azt lehet mondani, a művészetnek a rabszolgája volt, a festészeten kívül semmi más nem érdekelte. Gyakorlatilag az élete nem volt könnyű, mert ikergyerekként, ötödik gyerekként jött világra, és az apja a II. Világháború végén elvitték az oroszok Málenki robotra, és aztán onnan soha többet nem került haza, és emiatt nem tudott tovább tanulni Gruber Béla, így kénytelen volt dolgozni egy ilyen mezőgazdasági üzemben. Házukat is lebombázták, a sok gyerek miatt anyja vidékre adta az iker testvérével együtt, mikor rájött, hogy ott rosszul bánnak vele, hazahozta, és a középiskolai tanulmányait is megszakította, és az óbudai hajógyárba kezdett el dolgozni. És ez azért nagyon fontos, mert ez meghatározó lett a festészetében, meg az életében is, mert észrevették, hogy nagyon jól rajzol, kiemelték, és a hajógyárnak a dekorációs osztályára került, és gyakorlatilag sokkal több fizetést kapott, emiatt fantasztikus művészeti könyvtárat tudott létrehozni, ami a művészi fejlődésében nagyon sokat jelentett. Ekkor ismerte meg Picasso, Van Gogh, Gauguin művészetét, ami a képein ugye megjelenik, Picasso-tól például a kollázs alkalmazását tanulta el, és aztán harmadjára sikerült felvétele a képzőművészet főiskolára. A képzőművészeti főiskolán már felfedezték, hogy gyakorlatilag zseni. Három mestere is volt, ugye Kmeti János hamar nyugdíjba ment, tőle nem tanult semmit, és akkor következő mestere Kádár György volt, aki azt mondta, hogy Gruber maga nem tanult tőlem semmit, erre Gruber azt válaszolta, hogy hál' Isten, tanár úr, és aztán Bernát Aurél osztályába átkérte magát, aki felfedezte, hogy te zseni, és gyakorlatilag azt mondta, hogy egy olyan művész, akinek Isten fogja a kezét. Gyakorlatilag a stílusa is a művészete sokkolta a tanárait, a fiatal kollégáit pedig inspirálta.
0: Mennyire volt zabolázatlan, mennyire volt önfejű, vagy nagyon jól befogadta azokat a dolgokat, amiket szerettek volna neki tanítani?
1: Nagyon-nagyon önfejű volt. Gyakorlatilag a kinézete is, ez a lángoló tekintet, égnek álló tüske haj, ez a Petőfihez hasonló kigombolt gallérú fehér ing, tehát ez mindezt a lázadást mutatta, és hát történetek vannak arról, hogyha egy mestere azt mondta Taurél, hogy ebbe az irányba ne menjen a festészetbe, akkor csak is abból festett egy sorozatot, szóval ha azt mondta, ne így fessen, akkor csak azért is úgy festett, gyakorlatilag a saját feje után ment, és egyfajta magas hőfokon egy ilyen nyugtalanító dinamizmus is jellemezte a művészetét, és gyakorlatilag az, hogy a külvilágról egyáltalán nem vett tudomást, és nem tűrte, hogy szabadságában korlátozzák, és nagyon érdekes, hát ez a kiállításon is látható, hogy egyfajta ilyen szűkkörű témaválasztás jellemezte a művészetét, és főleg a tárgyakra koncentrálódott.
0: Ahogy említette, ugye nagyon fiatalon, 27 éves korában meghalt, na de kinek köszönhető az, hogy az ő életműve az megmaradt, a mai napig elérhető, és hogy ilyen sokat tudunk róla?
1: Hát egyrészt mesterének, Bernát Aurélnek, aki már a főiskola utolsó évében szorgalmazta, hogy Grubernek kiállítása lehessen, másrészt meg a család is nagyon vigyázott az életműre.

0: és aztán a Nemzeti Galéria nagyon sok képét megvásárolta például, és ez most a kiállításon is látszik, hogy az anyag egy része a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből van, de így például megvásárolta kiállításnak a csúcspontját, a 6 négyzetméteres festőműterem című diplomamunkát, Grubernek a diplomamunkáját, amit sajnos Gruber már betegsége miatt nem tudott befejezni.
1: Hogyan épül fel a kiállítás? Milyen egységekre van sorolva?
0: A kiállításnak gyakorlatilag az a koncepciója, hogy egy nagyon szűk témaválasztás jellemezte. És az az érdekessége, hogy ugye a kiállításon láthatunk önarcképeket, láthatunk csendéleteket, láthatunk uszályos képeket, ugye ezért mondtam, hogy az uszály az óbudai hajógyár a témaválasztásában is megjelenik, uszályos képeket, modelleket és festőműtermet bemutató képeket. És gyakorlatilag ezek a témák, az önarckép, az uszály, a csendélet, a modell és a festőműterem, ezek olvadnak össze a diplomamunkájában, tehát úgy néz ki, mint hogyha egész életében ezeket a résztémákat fogalmazunk így, tehát ezeket a témákat azért festette volna, hogy az egész összeolvadjon a diplomamunkájában. Csendéletei fantasztikusak, gyakorlatilag a körülötte lévő világot egyfajta horror vakuisan, tehát hogy egy szia szabad hely ne maradjon, az egész körülötte lévő tárgyegyüttest, azt föl akarta pakolni a vászonra. És ez abban is látszik, egyrészt nagyon zsúfoltak ezek a csendéletek, másrészt abban is látszik, hogy például, ahogy előbb említettem, kollásszerűen például ráragasztotta a fecske cigarettás dobozt, vagy valami bombonnak a dobozát, vagy például borzasztó vastagon tette fel a festéket egy papírra, és akkor azt kivágta, és azt almaként ráragasztotta a kompozícióra. Tehát az, hogy a körülötte lévő világ az minél teljesebben a csendéleteken megörökítésre kerüljön. És hát gyakorlatilag ezek a csendéletek olvadnak bele a műtermes képekbe, mert amikor a műtermét ábrázolja, akkor a műtermének a berendezése is megjelenik, és kiállításon látható, hogy egy-egy csendéletes kép az ki nagyítása a műteremképen szereplő résznek. Egyébként nem véletlen, hogy egy másik festőtársával együtt kapta meg a műtermet, de a festőtársa rövid időn belül elmenekült. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a műtermet ábrázoló képeket, akkor látjuk, hogy ebben a térben csak Gruber Béla tudott élni. És hát akkor a uszályos képei különösen érdekesek, mert itt is alkalmazza a kollást, de ugye a uszály, a víz, a távlat, az mindig valamiféle szabadságot jelképez. A Grubernek az uszályos képein a vízből szinte semmi nem látszik, távlati térből, tehát az égből szintén semmi nem látszik, összezsúfolódó, kicsit kubista módon ábrázolt uszályokat látunk, amin a 644-es szám megjelenik, egyfajta realizáló elemként, tehát nagyon érdekesek ezek a kompozíciói. Különleges az is, hogy ott vannak a modell, és a modelles képei a legkevésbé, mondjuk így, sikerültek, tehát igazából azokat muszájból festette, abban az időben a diplomamunkán muszáj volt ember alakot ábrázolni, de látszódik a diplomamunkáján is, hogy ezen hét alak látható a tárgyak tengerében, tehát semmiféle kapcsolódás a figurák közt nincs, igazán a modellek azok kötelező elemek, viszont az önarc képein, ahogy a betegség, ugye ő egy idegösszeroppanást kapott, és emiatt került szanatóriumba, úgyhogy ahogy a betegség megjelenik, egy mély árok a szem alatt, besüppett szemgödör, szóval ezek nagyon-nagyon különlegesek.
1: A Vágyott remek mű, Gruber Béla művészete című kiállítás augusztus 23-án sokáig látogatható a Magyar Nemzeti Galéria 3. emeletén. Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és közben azért természetesen én azt gondolom, hogy kapcsolódnak ehhez a kiállításhoz is programok, illetve ugye a borszerdák keretében ezt a kiállítást is meg lehet nézni, de tárlatvezetésekre is készülhetnek a hallgatók?
0: Persze, én is többször tartok tárlatvezetést, úgyhogy úgy tudom, más kollégák is, úgyhogy a múzeumpedagógus kollégák is tartanak tárlatvezetéseket, tehát nagyon jól meg lehet ismerni ezt a világot. Arról nem beszélve, hogy úgy építettük föl a kiállítást, hogy minden szekció elején van egy fotó, Dein Pál fotózta, tehát a festőtársa. Dein Pál csinált egy fotósorozatot Gruber Béláról. Ezek olyan fotók, amik pont azt mutatják, hogy modellt fest, vagy éppen azt mutatják, hogy ül a műtermében. Tehát mindegyik szekcióhoz, vagy éppen a műtermének egy darabját mutatják. Tehát minden szekcióhoz van egy nagyon nagy méretű, kinagyított fotó, hogy a valóságot is lássák a nézők a festmények mellett.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Erre a kiállításra hívjuk meg most a hallgatókat, amely ugye a Vágyott Remek mű, Gruber Béla művészete című kiállítás, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Nagyon szívesen, én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kolozsvári Marianna művészettörténészt hallhatták, a Vágyott Remek mű, Gruber Béla művészete című kiállítás egyik kurátorát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában érkezzen a heti hír összefoglaló első része. Horváth Lóci Judit bejutott a szkopjei Osztán Biennálé fináléjába. A szkopjei kortárs képzőművészeti Biennálé arra ösztönzi az alkotókat, hogy lépjenek ki a megszokott akadémiai keretekből, és szabadon feszegessék a határokat a technikák, az eszközök és a médiumok terén egyaránt. A felhívásra kötetlen formátumú munkákkal lehetett pályázni, így a palettán a klasszikus rajzok és festmények mellett installációk, fotók és multimédiás alkotások is helyet kaptak. A nemzetközi mezőny döntőjébe a világ számos országából válogattak be művészeket, Magyarországot pedig egyedüli alkotóként Horváth Lóci Judit képviseli, amihez gratulálunk. És Szabó Ádám, az Ausztrál Nemzeti Zenei Akadémia új ügyvezetője. Szabó Ádám, a BBC Filharmonikus Zenekar jelenlegi igazgatója veszi át az Ausztrál Nemzeti Zenei Akadémia vezetését. A nemzetközileg elismert szakember 2027. januárjától tölti be az ügyvezető igazgatói posztot. Szabó 2016-ban társ alapítója, majd vezérigazgatója és művészeti igazgatója volt az innovatív Manchester Collective együttesnek. 2024-ben kinevezték a világ egyik legpatinásabb szimfonikus zenekara a BBC Filharmonikusok igazgatójával. A Sydney születésű magyar származású kulturális vezető 2027. januárjától tölti be ezt a posztot, amihez szintén gratulálunk. Tarolt az Aurin vegyes Karpozsonyban, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Nagy díjjal, kategória győzelemmel és külön díjjal zárta első versenyét a kecskeméti Aurin vegyes kara 2026-os első Bratislava Cantat nemzetközi kórus versenyen. A 2017 őszén megalakult Aurin vegyes kar az azonos zenei neveltetésnek köszönhetően nagyon hamar be tudott illeszkedni a Miraculum Aurin kórus családba, a megszokott magas színvonalon új hangzásvilággal izgalmas üdeszínfoltja lett a közös koncerteknek. Most Durányik László karnagy vezetésével bizonyították a Kodály módszer időtállóságát, megerősítették a magyar kórus kultúra nemzetközi hírnevét. És Matyasovszki Zsolnai Bence, az NKA új alelnöke. Matyasovszki Zsolnai Bence kulturális menedzsert és színházi szakembert nevezte ki Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, az NKA új elnökének. Matyasovszki Zsolnai Bence korábban a Piros Ordbohoz Doktorok Alapítvány ügyvezetőjeként tevékenykedett, de a hazai kulturális életben elsősorban színházi szakemberként ismert. Éveken át dolgozott a Katona József Színház munkatársaként és adminisztratív igazgatójaként, valamint produkciós vezetője volt a Pintér Béla és társulatának is. Az NKA alelnökeként egyik fő feladata az előző minisztériumi vezetés botrányos ügyeinek felgöngyörítése lesz. És négy magyar tehetség is bejutott a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntőjébe, ezzel zárjuk a heti hír összefoglaló első részét. 2026. október 1-én a MÜPA szervezésében indul útjára az első Solti Nemzetközi Karmesterverseny. A háromfordulós megmérettetésre 61 országból érkezett jelentkezés. Az előválogató során közel 418 és 35 év közötti pályázók közül választották ki, hogy kik lehetnek ott személyesen a pécsi elődöntőjében. A beküldött videófelvételek alapján az előzsűri 24 versenyzőt választott ki, köztük négy magyar tehetséget, Hámari Beliánt, Szűcsaport, Zárai Viktort és Zsíros Leventét. Az október 10-ei gálakoncerten a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében derül ki, hogy a négy karmester közül kit tartotta a legjobbnak a nemzetközi zsűri, és itt hirdetik ki a közönség szavazás nyertesét is. A folytatásban már is Peller Károly érkezik, színész, rendező, az idei 12. Budavári Palota koncert rendezője, hiszen a Mindörökké Operett Gála 2026. július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operettslágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operettjátszás meghatározó előadóival. A mára hagyománnyá vált Budavári Palota koncertet tehát idén Peller Károly rendezésében láthatja a közönség. És ha már beszélgetünk, az Operett Színház körüli helyzet is szóba kerül. Tartsanak velünk!

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Peller Károly színészt, operetténekest, ezt mondhatom, szeretet, ha ezt mondják,
2: üdvözlöm a hallgatókat, meg szia. Igazából a színész rendezőt szeretem, mert szokták mondani ezt, hogy operett színész, vagy zenész színész, vagy nem tudom, szerintem csak színész van.
1: Jó.
2: És akkor mindenki azt játszik, amit tud, vagy amit szeretne, vagy amit hagynak.
1: Tehát színész rendező és az idei 12. Budavári Palota koncertnek a rendezője. Erről fogunk beszélgetni, hiszen a Mindörökké Operett Gála 2026 július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operett slágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operettjátszás meghatározó előadóival. Én egy picit kutakodtam, és azt láttam, hogy ezt a gálát még te nem rendezted, jól láttam?
2: Így van, még nem.
1: Húha.
2: Nagyon örültem a felkérésnek, hát ez mégiscsak az operett műfajának egy olyan kiemelkedő eseménye, ami azt hiszem most az elmúlt több mint 10 év alatt megkerülhetetlen. És hát többször léptem föl a Palota koncerten, az elmúlt pár évben nem, és most ez nagyon-nagyon jól esett ez a felkérés.
1: Erről fogunk beszélgetni, mert engem nagyon érdekel a rendezői koncepció, hogy ne csak dalok legyenek egymás után, hanem tényleg legyen egy íve, illetve egy története, de én még egy picit az operett műfajánál maradjunk. Vannak, akik azt mondják rá, hogy nosztalgia ez a műfaj, viszont szerintem azért jó régóta bizonyítod, és elég hatásosan bizonyítod, hogy ez egy nagyon is élő műfaj. De mitől tud ma működni az operett a színpadon?
2: Ugye az operett, ami a siker receptje, hogy egy olyan témát jár körül, ami mindenkit érint, a szerelem. És ha filmes hasonlatot akarok, akkor a romantikus komédiákat szeretjük nézni, hiszen tudjuk, hogy úgyis a főszereplők egymásért lesznek a végén, de az a sok vicces helyzet, amin átkeverednek, az valahogy úgy vonz minket. És az operett ugyanez. Ráadásul nagyszerű zenék vannak benne. És lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy régi, mert ugye ma már ilyet nem hallgatunk a rádióban, pont itt igen, néha.
1: Igen, így van.
2: De hogy régies, de azt veszem észre, hogy például a gyerekeknél, meg fiataloknál, már úgy értem, hogy nem tínédzsereknél, fiatalabbaknál, nincs ilyen műfaji elhatárolódás. Uh-huh. Tehát jó zenét azt szeretik, és ezen lehet nagyon jól lemérni. A másik meg, hogy nosztalgikus. Hát, ha úgy csinálják. Uh-huh. Tehát, ha múzeum az operett, az borzalmas. Ez ugye, amikor megszülettek az operettek, ezek kortárs darabok voltak, igen, hiszen akkor írták a zenét hozzá, és az akkori politikai, társadalmi mindenféle problémára reagáltak. Ez akkor tud érvényes lenni ma, hogyha ez ugyanígy megtörténik benne. És erre is van egy filmes sorozatos példám, a Bridgerton. Hát ez egy régi sztori, de mégis valami, ugye a zene használat, a jelmezek használata, a párbeszédek, ezek teljesen maiak. Hát ilyennek kell az operettnek is lennie.
1: Az operettben ugye ott van a humor, a próza, az ének, a tánc, és egyszerre minden jelen van, és az a művész, aki ott van a színpadon, mindezt tudnia kell. De milyen az a bizonyos operettes elegancia szerinted? Mitől lesz egy előadó? Hogyan tudja megtalálni ezt magában?
2: Erről írtam egy szakdolgozatot, tényleg? Hogy primadonnának születni kell-e, és válaszom, hogy igen, mert azt szoktam mondani, hogy attól, mert valaki jó szoprán énekesnő, és mondjuk még jól is mondja a prózát, meg még mozogni is tud, attól még nem lesz primadonna. Ez valami olyan plusz, ami benne volt Honti Hannába, de akkor mondok maiakat, benne van a Kalocsai Zsuzsiban, benne van a Fisül Mónikában, tehát hogy az valami olyan plusz, ami nem tanítható, nem tanulható. Edzeni lehet, meg jobbá lehet benne lenni, de a nőiességnek az a fajta képviselete a színpadon, az belülről kell, hogy fakadjon. Mindig azt szoktam mondani a növendékeimnek, hogyha meg akarom határozni, hogy mi a különbség például a primadonna és a szubrett között, hogy bejön egy gyönyörű nő a színpadra, és annyira csodálatos, hogy oda mennél, de nem mersz oda menni, mert pont a csodálatossága miatt nem mered megszólítani se, az a primadonna. Bejön egy másik nagyon aranyos, szép nő a színpadra, akit így összefogdosnál, és így oda is szaladsz és megpuszilgatod, az a szubrett.
1: Igen, nagyon jó megfogalmazás. És ha mindez férfi oldalról
2: ugyanez,
1: nézzük.
2: A Bon Viván az a férfi, aki a nők felsóhajtanak, és úristen, hát megszólítanak, akkor nem is tudom, mit csinálnék, és bejön a másik, aki annyi aranyos, hogy jaj, Istenem, hát fogdosson meg, vagy én fogdosson meg, vagy nem tudom én, az meg a táncos komikus.
1: Igen, az alapvető témánk ugye az idei Budavári Palota koncert, ahol ugye most már akkor 12. alkalommal, igen, kerül majd sor erre, és nagyon sokan meghallgatják azokat a klasszikus dallamokat, amiket ismerünk. ismerünk. De mitől lesz mondjuk egy a te rongyos élet, vagy a jaj cica, minden alkalommal új élmény a közönségnek? Ez mind múlik.
2: Hát egyrészt az előadón, másrészt vannak olyan dalok, amik nem kihagyhatók egy operett műsorba. Tehát szoktam szervezőkkel beszélni, vagy ha állítunk ilyen koncertműsort össze olyan helyre, ahol már voltunk, akkor mondták, hogy de tavaly is volt a jaj cica, meg a Szépváros Kolabosvár, meg a Déli Bábos Hortobály, meg a Hajmási Péter, hogy akkor nem lehetne mást. Mondom, lesznek majd mások is. Tehát ezek miért a dalok miatt jönnek? Tehát, hogy ha elmész a, nem tudom én, Madonna koncertre, akkor a Like a Prayer-t, vagy szóval vannak olyan ikonikus dalok, amiket meg akarsz hallgatni. Érted? A Celine Dion koncerten a Titanicot énekelj el. Szóval, hogy meg hát nyilván lehetne 10 olyan dalt felsorolni. És nyilván az operettben is van ez a top 10 vagy top 20, amit az ember szeretne meghallgatni. És nyilván ezért cserélget az ember, hogy legyen más is, de hát a jajcicát kihagyni, szóval ez egy butaság.
1: Így van. Viszont van még egy évforduló, amely ehhez az évhez kapcsolódik, és a 12. Budavári Palota koncerthez, az pedig a Csárdás királynő.
2: Igen, a magyarországi Csárdás királynő bemutatója 110 évvel ezelőtt történt meg.
1: Egy picit kutakodtam. 1915-ben a bécsi ős bemutatón a közönség óriási lelkesedéssel fogadta a darabot, a kritikusok azonban megosztottak voltak, mint ahogy mindig.
2: Igen.
1: Kálmán Imre zenéjét méltatták, a librettót viszont többen támadták, és akkor itt jön az, amire mondtad, hogy kortárs darab, hiszen a műpolitikai áthallásai miatt váltott ki vitákat, de aztán 16-ban a budapesti bemutató már egyértelmű diadal volt, és aztán meghódította Európát és Amerikát, és hát azóta is meghódítja.
2: Igen, igen.
1: Miért szerinted?
2: Mert valahogy minden operettben vannak slágerek. A Csárdás királynőben viszont minden dal sláger. Ráadásul valahogy a szövegkönyv annyira csodát, és hát nem akarok hosszas operett történeti dolgokba belemenni, de hogy ugye itt Magyarországon ráadásul kétféle szövegkönyvről beszélünk. Az 50-es évekig volt az eredeti szövegkönyv, és aztán lett ez az átirat, amit a Békefi Kellér szerzőpáros átírt, ugye Honti Hannára is Felaki Kamira, ahol a Zánhilte szerepét felnagyították, és lett belőle Cecília a Hontinak, és a hárommondatos Miska szerepet szintén felnagyították, és lett egy óriási szerep a Feleki Kamilnak. Ma már az a Magyarországon is a szövegkönyvek térnek vissza az eredetihez, de akár az átirat, akár az eredeti, szóval egy annyira jól megírt történet, egy annyira két pár, akik a szerelemért harcolnak, generációs különbség, szóval nagyon jó történet. És mondom, a legfontosabb, hogy minden egyes dal sláger benne.
1: Akkor ezért.
2: Igen.
1: Akkor itt a válasz. És ha valaki szeretné hallani ebből jó néhány művet és dalt, akkor el kell látogatni a koncertre. A gála műsorban lesznek egymás után ismertebb operett részletek. Mi a szempont, hogyan építetted fel, hogyan alakítottad ki a dramaturgiát ebben, és mi lesz a történet íve?
2: Történet nem lesz, inkább ilyen blokkok lesznek. Ugye az elején kezdünk egy ilyen, mindenkinek lesz egy kvázi belépője, mert az operettben mindig a szereplőnek van egy belépője. Így amikor bejönnek az operett nagy sztárjai, és fiatal, nagyon tehetséges művészek is, akkor mindenkinek lesz egy olyan száma, ami csillagos ötös. Tehát, hogy mindenki egy olyan kezdést kapott, amiben a legjobbat meg tudja mutatni. Utána lesz 110 éves Csárdás királynőről egy óriási blokk, és ebből áll az első felvonás. A második felvonás elején kicsit utazunk a világ körül, az operettek mentén, hiszen nagyon sok operettünk játszódik a világ különböző tájain, és ez néha zenében is megjelenik bennük. Majd pedig természetesen megérkezünk a magyar operettekhez, és az az igazán mulatós, csárdásos, sírvavigadós nagy blokk következik, és ebben zárjuk majd a műsort.
1: Akkor zenei és érzelmi íve lesz.
2: Hát abszolút, mint ahogy az operettnek.
1: A Budavári Palota koncertek szerintem mindig nagyon látványos produkciók, jelmezek, azok ott vannak, ott van a zenekar, ott van a koreográfia és a történelmi helyszín. Ezt hogy ötvözöd, vagy valahogy belefoglalod-e a helyszínt?
2: Helyszínt külön nem tudjuk belefoglalni, hiszen eleve ott ülünk és látjuk. Gondolkodtam épületfestésen, de az már egyszer az egyik évben megvolt. Vannak ötleteim, de nem akarok mindent elárulni.
1: Jó, akkor el kell menni és meg kell nézni.
2: Igen.
1: Július 31-én és augusztus 1-én a helyszín pedig a Budai Vár Oroszlános udvara, amely oly sok mindent megélt már, és most éppen ezt fogja megélni, és természetesen azokkal együtt, akik ellátogatnak oda. Már is folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Peller Károly, színész, rendező.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Budavári Palota koncert 2026 mindörökké operett. Erről beszélgetek Peller Károly színész rendezővel, aki az idei 12. Budavári Palota koncert rendezője. A mindörökké operett gála 2026. július 31-én és augusztus 1-én ismét a Budai Vár Oroszlános udvarába várja a közönséget, ismert operettslágerekkel, ikonikus koreográfiákkal, valamint a Budapesti Operett Színház művészeivel és a hazai operettjátszás meghatározó előadóival. A 2026-os Palota koncert egyik kiemelt eseménye a Csártás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk lesz. Többek között ezekről is beszélgetünk, illetve az Operett Színház körül kialakult helyzet is szóba kerül. Folytassuk a beszélgetést. Ha valaki nem látott még sohasem operettet, van-e olyan mű, amelyet szoktál ajánlani, hogy azzal kezdjen, vagy azzal a dallal kezdjen, hogy azzal meg lehet őt fertőzni?
2: Hű, hát ez szerintem mindenkinek más. Tehát van, aki ilyen érzelmesebb, és akkor annak egy primadonna, vagy bombván szólót, vagy duettet ajánlani. Van, aki meg inkább a ritmusosabbak szereti. Például a gyerekeknél ezt látom, hogy nagyon sok üzenetet kapok például a közösségi médiában, hogy az unokám vagy a gyerekem most hallgatja meg, nem tudom, 41-szerre a Déli bábos Hortobágyont a mai napon. Hogy ilyenek. Szerintem ez mindenki egyén függő, meg szerintem az embernek erre rá kell találnia. Uh-huh. Tehát, hogy egyszer csak szembe jön és megszereted. Velem is így volt. Én akkor 10 éves voltam, és miután musical rajongó lettem, egyszer csak szembe jött az operett, és rájöttem, hogy úristen, ezt én szeretem.
1: Szerinted picit komolyabb dolgokról is beszéljünk. Milyen állapotban van ma a magyar operett? Mi a feladata most, és mire van szüksége? Mennyire van benne újítás, mennyire van benne meg ez a törekvés, és hogyan alakul ez, és hogyan hat a közönségre? Tudom, nehéz összetett.
2: Nagyon nehéz, nehéz erről beszélni, mert ugye én sokat járok országos szinten színházba, és az operett előadásokra különös figyelemmel vagyok. Nagyon jó, hogy a vidéki színházak teszik a dolgukat ez ügyben, és van, hogy nagyon jó, van, hogy kevésbé jó előadásokat lehet látni, de alapvetően tudják, hogy ez kötelességük, hiszen a nézőket ki kell szolgálni. Ugye az az intézmény, a Budapesti Operett Színház, amelynek én is tagja vagyok, nak ez az alapfeladata, és nekem nagyon nehéz, mint alkalmazottnak erről beszélni, hogy ne menjek ellen a színháznak, de mint operetthez értő, már csak a 28 évi tagságom miatt is, azért ezt el tudom mondani, hogy jelenleg, és ezt mindenki el tudja dönteni, hogy szereti vagy sem, jelenleg egy németes operettjátszás folyik a színházban, egy kicsit múltba révedező, olyan szempontból, hogy nagyon az eredeti szövegkönyveket veszük el, és ahogy kezdtem is, hogy ami 100 évvel ezelőtt poén volt, az ma már nem poén. Nem lehet úgy csinálni, hogy régen csináltuk, mert úgy kell csinálni, hogy a ma embere nézi, a ma emberének. A németest az úgy értem, hogy nagyszerű énekesek vannak a táncos komikus szubrett posztokon is, de nincs igény arra, se a rendezők, se a vezetés részéről, hogy ezek, amitől a magyar operett hungarikum, hogy a táncos komikus a szubrett akrobatikus táncmozdulatokat adnak elő, ez egyáltalán nincs. Tehát inkább ez az állva éneklés és kicsit mozgás van, ami szerintem a magyar operettnek a halálát jelenti, és hát őszintén szóval ezt a nézőszámon és az érdeklődésen, és a korosztályi összetételen is látjuk. Tehát, hogy amennyire a 2001-től 2017-19-ig tartó időszakban a nézőtérünk teljesen korfüggetlen volt, tehát tényleg minden korosztályból. Konkrétan tudom, hogy 4-6 évesek is jártak, és 90 évesek is. Most azt látja az ember, hogy inkább az idősebb korosztály jár újra nosztalgiából, ahogy kezdtük a beszélgetést, és szerintem meg nagyon fontos lenne, hiszen ki lesz a jövő nézője, ha 20 évesek nem nézik.
1: Van most egy beszédtéma, amelyről szerintem sok mindenki beszél, illetve a közösségi médiában is ezt nyomon követhetjük. Művészként milyen megélni ezt a helyzetet, és utána milyen kiállni a színpadra? Hogy tudjátok-e egymást segíteni ebben a helyzetben?
2: Mi az elmúlt években is segítettük egymást. Ez egy nagyon összetartó csapat, még ha vannak kis klikkek is, tehát nyilván, ahogy minden munkahelyen itt is vannak csoportosulások, de egy valamiben mindig egyetértettünk, hogy jó színházat szeretnénk csinálni, közönség sikerrel. És mert ez az elmúlt években elmaradt, a jó színház része is, és a közönség érdeklődése is, ezért ez még jobban összekovácsolta a csapatot, a társulatot, és mi próbáltunk beszélgetni, volt egy, most csak a szólistákról beszélek, volt egy zárt körű társulati ülés, ahol kérdéseket tettünk föl, nem minden esetben kaptunk, illetve a legtöbb esetben nem kaptunk kielégítő választ, és egyszer már nem volt tovább hova nyúlnunk, és a nyilvánossághoz fordultunk. ami nagyon szomorú, mert az ember nem szereti kiteregetni a szennyest, szerettük volna ezt megoldani, nem találtunk rá más megoldást.
1: Reméljük, hogy ez úgy alakul, hogy mindenkinek a legmegfelelőbb lesz.
2: Főleg a műfajnak és a közönségnek legyen a legmegfelelőbb, én ezt kívánom.
1: Illetve a művészeknek is, hát hogy igen. Olyan közegben alkothassanak, ahol tényleg öröm alkotni, ahol emberileg és szakmailag is megbecsülik őket.
2: Nagyon jó lenne.
1: Legyen így. Viszont ami miatt beszélünk, ugye az a Budavári Palota koncert 2026 mindörökké operett, július 31-e és augusztus 1-e a Budai Vároroszlános udvarában, és hát nem említettük meg, hogy kiket láthatunk a színpadon. Ez így valahogy eddig elmaradt, de szerintem biztos eszébe jut mindenkinek egy-két név, de akkor legyen több név is.
2: Jó, hát természetesen Oswald Marika nélkül igen. Elképzelhetetlen egy operett műsor, akkor a primadonnák Fisül Mónika és Bordás Barbara, a Bon Vivánok vendégként Haja Zsolt csatlakozik hozzánk, és Laki Péter, a táncos komikusok Kerény Miklós Máté újra a Palota koncerten látható, mellette pedig egy fiatal tehetség Tassonyi Balázs, a szubrettek természetesen Szendi Szilvi, és szintén egy fiatal, csodálatos kis szubrett, Pacskó Dorka lesz látható, valamint én is fogok menni a színpadra, sajnos, félre ne értés, nem sajnos, hanem hogy nagyon nehéz az, hogy az ember rendez valamit, és közben fellép, én ezt kerülni szoktam, megint belefutottam, hogy a producerek nem engedték, hogy én ne lépjek föl, ha már ott vagyok.
1: Így van, és a látványos tánckarról a Budapesti Operett Színház balettkara gondoskodik, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát pedig Siló István vezényli. És legutóbb is, amikor beszélgettünk, akkor ugyanez volt. Ugye akkor a színházi dolgozók szakszervezetének igen. volt egy műsora, gála műsora a Víg Színházban. Az hogyan záródott? Mert akkor előtte beszélgettünk, és a most már
2: nagyon ez nagy nagyon nagy sikerrel záródott, mint művészileg, mint anyagilag. Megint elképesztő jó volt látni, hogy ezt az ország szinte összes színházából ugye, fellépő művészek, hogy örültek egymásnak, hogy micsoda beszélgetések voltak a takarásba, és hogy nézték egymást a kollégák a takarásból, és hát a nézők elképesztő nagy ovációval törtek ki a végén, vagy minden dal végén tulajdonképpen.
1: Igen, hiszen egy előadásnak ott rengeteg embernek a közös munkája adódik össze, és itt is van láthatatlan munka, ugye?
2: Abszolút,
1: úgy, mint a hétköznapi igen. életben, és itt értük szólt ez az egész
2: igen,
1: este.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, beszélgettünk, és kívánom, hogy mind a két nap teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönjük szépen, így lesz.
1: Nagyon köszönöm. Az elmúlt percekben Peller Károly színész rendezőt hallhatták.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Papagéno Klasszik műsora, amelynek az első órájának a végéhez értünk, de természetesen a következő órában is várom Önöket. Az első vendég Szamosi Szabolcs orgonaművész lesz, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Ugyanis a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgonapont Fesztivál idén-nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. Illetve a vendég lesz még Kovács Gergely művészettörténész, az évszázadok öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című katalógus egyik szerzője és szerkesztője. Hiánypótló kötet jelent meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. A könyv az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. Valamint a Papagéno Klasszik heti hírösszefoglalója a második órában is jelentkezik, BAFTA kvalifikáció fesztivál lett a friss hús, illetve Velencében debütál Reisz Gábor stábjának új filmje, A Földszint. Ezekkel várom tehát Önöket a mai Papagéno Klasszik műsorában. Tartsanak velünk, ha tehetik!
0: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő ma reggel. 10 kilométerre a Dunadelta a legdélibb településétől, Szentgyörgytől, közölte a román államfő. Nikozurdán tájékoztatása szerint a pilóta nélküli szerkezetet egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Tegnap hasonló incidens történt Románia délkeleti részén. Az volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, melyet az orosz-ukrán háború kitörése óta lelőttek Románia területén. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a Székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a Pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés után a Starship, mielőtt az indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett a szakértők sikerként értékelték, hogy a Starship hővédő pajzsa csak minimálisan károsodott. Az űrvállalat ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Címkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsodabói-Zemplén megyei Lénár Darócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galya tetőn. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
5: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. július 25-ei adása, annak is a második órája. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. De a Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, az első vendég Szamosi Szabolcs orgonaművész lesz, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Ugyanis a Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget, az Orgonapont Fesztivál idén nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. Illetve a vendég lesz még Kovács Gergely művészettörténész, az évszázadok öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című katalógus egyik szerzője és szerkesztője. Hiánypótló kötet jelent meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. A könyv az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. Valamint a Papagéno Klasszik heti hírösszefoglalója a második órában is jelentkezik, BAFTA kvalifikáció fesztivál lett a friss hús, illetve Velencében debütál Reisz Gábor stábjának új filmje, A Földszint. Néhány percen belül Szamosi Szabolcs orgonaművész lesz a vendég, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgonapont Fesztivál idén nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenné az élményt. Erről lesz szó tehát néhány percen belül.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szamosi Szabolcs orgonaművészt, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az Orgonapont Fesztiválról fogunk beszélgetni. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgonapont Fesztivál idén nyáron ismét különleges zenei utazásra hív mindenkit, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világszínvonalú művészek találkozása teszi felejthetetlenni az élményt. Az idei orgona pont mottója ismét jól tükrözi szerintem a Filharmónia Magyarország küldetését, közel hozzuk a zenét. De mit jelent ez önnek a gyakorlatban, és miben lesz más vagy különleges az idei fesztivál a korábbi évekhez képest?
2: Orgona pont sorozatot most már hosszú évek óta több mint egy évtizede nyáron rendezzük augusztusban. Van egy ilyen szokás, és akkor orgona pont. Az orgona sorozataink közül ez egy hasonló helyet foglal el, mint az orgonák éjszakája. Az orgonák éjszakáján egy napra tömörítve, nagyon sűrű programszerkezetbe igyekszünk megmutatni a hangszert és a szépségeit, augusztusban pedig az ország minél nagyobb területét befogva, minél több helyszínen, minél több hangszert, kizárólag esti koncerteken mutatjuk be, de ez az augusztusi orgonapont abban is különbözik az év többi részétől, hogy ilyenkor igyekszünk a nyári kikapcsolódáshoz jobban illeszkedő programmal, kicsit könnyedebb programmal, olyannal, amivel talán meg tudjuk szólítani azokat is, akik még nem találkoztak orgonával, de azok is nagy örömmel látogatnak el a koncertekre, és örömüket lelik benne, akik rendszeres hallgatói a hangszernek.
1: A fesztivál ugye nem csak nagyvárosokban, hanem kisebb településekre is eljut, ügyvezetőként és művészként itt egyszerre. Hogyan látja, milyen szerepe van ma egy ilyen országos sorozatnak, a klasszikus zene közönségének a bővítésére?
2: Azt remélem, azt gondolom, hogy nyáron mindenképp ez egy nagyon fontos hiánypótló program most már hosszú évek óta, mert azt láthatjuk, hogy szeptembertől májusig az évad során rengeteg klasszikus és komoly zenei programra látogathat el a nagy közönség, az érdeklődők. Nyár folyamán talán ebben egy kicsit szűkölködik jobban az ország, és azt remélem, hogy ez egy fontos lehetőség azoknak, akik nyáron sem szeretnének más programra kapcsolni, hanem ezeket keresik, és megtalálhatják. Így például a Balaton partján csak kizárólag nyáron rendezünk orgona koncerteket, Balatonbogláron, Balatonlellén és Tihanyban például, de nagyon sok olyan helyszín van, ahol szintén évközben nem találkozhatnak koncertekkel, így például Kiskőrös,

0: megmutassa hangszert és az orgona irodalomnak a szépségeit, a színeit, a színességét, a változatosságát, a mennydörgést és az éteri bensőséges hangzást is. Nagyon sokszor ilyen kis településeken, például most az utoljára említett Bácsalmáson is egy kitűnő hangszer van, és ez mindig öröm az orgonistának, amikor ilyennel találkozik, mert természetes valamennyire, hogy a nagyobb helyeken azt várjuk, hogy ott minden rendben legyen, és minél több lehetőség álljon előttünk, mert tehát ez egy hangszernél nagyon fontos, talán nem tudják a hallgatók, hogy nincs a világon kettő egyforma orgona. Minden orgona teljesen más. Más a billentése, más a hangzása, más a sípok száma, de a sípok összetétele is. Ilyen módon ez azt jelenti, hogy nem tudok veszprémi koncertre Bácsalmáson fölkészülni, vagy viszont se. Tehát természetesen a hangokat kigyakorolhatjuk bárhol. De az, hogy az ott hogy szóljon azon az estén, nem annyi a különbség, mint egy zongoránál, hogy na hát most ez a debreceni Steinway zongora, vagy a budapesti egy kicsit más, a magas hangok, vagy a mély hangoknak a rezonanciája, hanem egy teljesen más hangzással találkozhat a hallgatóságát, és az orgonistának pedig ez nem kis feladatot jelent, ez sok-sok órában mérhető csak, hogy egy másik hangszerre átültesse ugyanazt a programot. Ezt igyekszünk bemutatni a nyár folyamán is, úgyhogy egy színvonalas, klasszikus zenei élményt nyújtsunk az embereknek, és még hogy színesebbé váljon ez a program, rengeteg közreműködő van, tehát nagyon színes a közreműködői gárda is, ami részt vesz a koncerteken, van hegedű, harsona, harmónika, természetesen ének is mindig. Tehát nagyon sokféle. Van olyan, hogy négykezes orgona is, abszolút nagyon színes a program.
1: A filharmonia.hu oldalon megtalálják az orgona.fesztivált, és itt mindent részletesen meg tudnak nézni, mi pedig ugye fel tudjuk hívni a figyelmet. Tehát az orgona.nak ugye az egyik különlegessége, hogy az orgonát nem csupán szóló hangszerként mutatja be, hanem ugye más műfajokkal és hangszerekkel is párbeszédbe állítja, és hát Magyarország legjobb orgona művészeit hallhatjuk. Én, ahogy megnéztem a felsorolást, hát azért mondom, ez milyen jó lesz, hogy őt is hallhatjuk, meg őt is. Azért itt a Klasszik Rádióban sok orgona művésszel beszélhetünk, de amikor így egy fesztiválon belül ők megmutatkozhatnak, szerintem ez egy fantasztikus kezdeményezés. Na, de minden fesztiválnak és az ideinek is lesz egy kiemelt eseménye, illetve eseménye.
0: Nagy öröm, hogy ismét megnyerhettük ennek a műfajnak a világ egyik legkiválóbb tenoristáját, José Kúrát, aki a tavalyi évben épp az orgonák éjszakáján örvendeztetett meg több ezer embert 3 nap alatt, csodálatos hangjával és együttműködve az orgonával, így ennek a turnénak a sikerén felbuzdulva idén újra nyakunkba vesszük az országot a művészúrral, és 4 helyszínen, ahol még nem jártunk, így a Pécsi Székesegyházba. Nagyon izgalmas az összetétele, hadd vágjak a saját szavamba egy gondolatjelet indítva. Tehát 2 katolikus székesegyházban, 1 református, kvázi székesegyházban, nagy templomban, ugye ők nem használják ezt a szót, Debrecenben, és az evangélikusok legnagyobb templomában pedig Békés Csabán. Ez lesz a 4 helyszín, fogjuk előadni a programot, és ami még nagyon izgalmas, hogy hadd legyek egy kicsit szubjektív, az esztergomi bazilika orgonáján még nem volt módom koncertet adni, és ennek az az egyszerű prózai oka, hogy még soha nem volt teljesen kész az a hangszer, és hát most is annyira limeszén vagyunk ennek, hogy augusztus 8-án fogják átadni a hangszert 3 nappal a mi koncertünk előtt, úgyhogy nagyon nagy izgalommal készülök arra, és próbálom keresni a részt arra, hogy kipróbálhassam, gyakorolhassak rajta, mert hát az orgonaépítők non-stop a nap 24 órájában dolgoznak, igyekeznek azon, hogy a hangszer elkészüljön, az intonálás, az utolsó simítások, és hogy minden rendben legyen, ami tudomásom szerint talán a legnagyobb hangszer jelenleg az országban a maga 120 regiszterében.
1: Egyébként fantasztikus orgonák vannak Magyarországon, és szerintem az is jó, hogyha valaki esetleg követi ezt a fesztivált és elmegy több helyszínre, akkor tényleg megtapasztalhatja azt, amit ön is mondott,

0: Mindegyik orgona más, mindegyik templom más, mindegyik akusztika más, és hát egyébként közben mindig azon csodálkozom, hogy hogy lehet egyszerre, hogy felül is játszanak, a lábukkal is játszanak közbe, kihúznak kart, visszanyomnak kart, máshogy szól az orgona. Szóval ez egy elképesztő dolog, és én azt is tudom, hogy mindegyik orgona művésznek vannak olyan orgonák, amik a kedvencei, vagy kedvesek számukra, és mondjuk az építésénél, vagy a létrehozásában részt vett. Önnek is van ilyen az életében?
1: Ahogyne, természetesen. Így van ez például a Pécsi Bazilika orgonájával, ahol ott voltam több fázisnál is az átépítésének, és hát ott azért nagyon otthonosan mozgok, annak ellenére, hogy most már évek óta a Szegedi Dómban vagyok inkább otthon, de például az idei orgonapont sorozatnak még egy ilyen helyszíne lesz, ami nagyon különleges helyet foglal el a szívemben, az életemben, ez pedig a kiskunhalasi orgona, amelynek szintén ott lehettem az átadásánál és a szentelésénél. Nagyon kedvesek a templom gazdái, még egy kis táblát is helyeztek el az orgona oldalán erre megemlékezve. Ezen a kiskunhalasi koncertnek pedig van még egy különlegessége, hogy ez Miklósa Erikának a szülővárosa, ezért fogunk éppen ott koncertezni, még nem adtunk, pedig hát Miklósa Erikával is már milyen hosszú ideje adunk koncerteket országszerte, de a szülővárosában még nem voltunk, úgyhogy így az idei évben erre is sor kerülhet. Ez a két hangszer emelkedik ki talán most ebből a sorozatból, illetve hát az esztergomi bazilika pedig azért, mert nagyon nagy izgalommal várom, hogy hogy sikerült ez, és ez az orgona, amiért még annak idején a régi kiváló gazdája a hangszernek, Baróti István egész életében fáradozott, hogy elkészüljön, folyamatosan építette, és hát sajnos nem érhette meg. Most már kiváló utódja Kovács Péter az, aki ennek a gyümölcsét élvezheti majd.
0: A programban ugye a könnyedebb zenéktől a barokk repertoáron át az opera átiratokig rendkívül széles ugye a kínálat. Itt mindenki szabad kezet kapott, aki éppen játszik, és amilyen vendégművészt hívott magának, vagy azért közösen állították össze a programokat?
1: Természetesen pont így, ahogy ön mondja. Egyrésztről szabad kezet kaptak, másrésztről pedig megkértük őket, hogy ez az a sorozat, ahol törekszünk a nyári pihenést tovább segítő és simító programok összeállítására, hogy egy könnyedebb összeállítással találkozhasson a nagy közönség, és hagy utaljak még vissza a korábbi gondolatára, hogy mennyire sokfélék ezek a hangszerek, és annyira kiváló ötlet, amit javasolt, én is mindig próbálom javasolni sokaknak, még ha ez nehéz is lehet valószínűleg megszervezni, hogy tényleg menjenek el több helyre, és érdekes, hogy készülnek kis videóim sokszor folyamatosan, és ott annyira sok a visszajelzés, az érdeklődés, hogy ez a regiszter hogy szól, az hogy szól, és még ilyen kérdés is volt, hogy vajon ugyanaz a darab hogy szólal meg a másik orgonán, tehát én nagyon ajánlom a hallgatóknak, hogy valóban válasszanak ki több helyszínt, ha nem tudnak túl sokat, vagy idejük nem engedi legalább kettőt, és nézzék meg, hogy hogy szól az az adott darab két teljesen más hangszeren például.
0: Így van, a filharmónia.hu oldalon, tehát keresik az orgona.fesztivált.
1: Illetve applikációnk is van most már, amelyik mindkét típusú telefonon elérhető, nagyon ajánlom a letöltését, mert az már térképpel is mutatja a helyszíneket, és 40 kilométeres körzetben levő koncerteket pedig naponta mutatja.
0: Egyébként nagyon izgalmas összeállítások vannak, tehát nekem az, ahol Szotyori Nagy Gábor, illetve Gyivicsán György lesz majd egy hasona és egy orgona.
1: Hát két fantasztikus művész, igen, hát azt gondolom, hogy Gyivicsán György is a harsonának a legkiválóbb művésze hazánkban, Szotyori Nagy Gábor pedig a Szent István Bazilika orgonistája is, tehát biztos, hogy gyönyörű program lesz.
0: Ez lesz tehát az orgonapont. Viszont a Filharmónia Magyarországnál mindig-mindig történik nagyon sok minden. Rengeteg fesztivál kapcsolódik önökhöz, és hát ugye a következő évad is, az már most én azt gondolom, hogy nyilvános, és már arra is lehet, ugye, a bérleteket, jegyeket keresni.
1: Igen, orgonát mindig már tavasszal elindítjuk az új bérleteket. Most, amire az orgona pont sorozatban külön hangsúlyt fektetünk, hogy a jövő évnek az orgona bérleteit lesz lehetőség megváltani itt az orgona koncert sorozat folyamán az orgona pontban. Természetesen folyamatosan lehet váltani a nagy bérleteinket is, ahol szimfonikus zenekarok és kamaramuzsikusok a vendégeink, illetve hadd hívjam fel a figyelmet a legközelebbi, legnagyobb programunkra, ami nem csak hazánk legpatinásabb versenye, hanem világ harmadik legrégebbi zongora versenye, mégpedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, ami az idei esztendőben annak alkalmából, hogy Pécset 70 éves a Filharmónia, az idei évben kivételesen a pécsi fantasztikus akusztikájú Kodály Központban kerül megrendezésre. Nagy öröm számunkra, hogy az utóbbi versenyek sorából kiemelkedik a jelentkezők száma, most volt a legtöbb, és nagyon várjuk a versenyzőket Pécsre, erre a nemzetközi zongora versenyre, ami így ilyen módon egybeesik majd a Zeneszület Fesztivállal. Tehát itt pedig igyekszünk összetalálkoztatni, közel hozzuk a zenét a legkomolyabb programmal, tehát a zongora versenyt a Zeneszület Fesztivállal, ahol az utca zene, és oda visszük az emberekhez a klasszikus zenét, ahogy azt a szlogenünk is mondja.
0: Így van, filharmónia.hu, ezen az oldalon mindent megtalálnak, én pedig kívánom, hogy mindegyik koncert nagyon nagy érdeklődés mellett telt ház előtt zajlódjon.
1: Nagyon köszönöm, szeretettel várunk mindenkit.
0: Az elmúlt percekben Szamosi Szabolcsot hallhatták, orgonaművészt, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje a heti hír összefoglaló második részének. BAFTA kvalifikáció fesztivál lett a friss hús. Újabb jelentős nemzetközi szakmai minősítés szerzett a Friss Hús Budapest nemzetközi rövidfilmfesztivál, miután 2024-ben történelmet írt azzal, hogy első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státusz szerzett. A Brit Film és Televíziós Akadémia július 22-én bejelentette, hogy a Friss Hús ugyancsak első magyar filmfesztiválként felkerült a BAFTA kvalifikáció fesztiválok listájára is. A BAFTA kvalifikáció státusz azt jelenti, hogy a Friss Húson bemutatott a BAFTA szempontrendszere szerint jogosult brit rövidfilmek a fesztiválon való szereplésük alapján nevezhetővé válhatnak a BAFTA British Short Film és British Short Animation kategóriában is. A végleges jogosultságot minden esetben a BAFTA állapítja meg a saját feltételrendszere alapján. És filmmel folytatjuk, Velencében debütál Reisz Gábor stábjának új filmje a Földszint. A Venecia Spotlight elnevezésű szekcióban a Velencei Filmfesztiválon 2026. szeptember elején lesz a világpremierje a Földszint című új játékfilmnek, amely Reisz Gábor negyedik egészestés alkotása. Ebben a mezőnyben olyan filmek szerepelnek, amelyek a fesztivál szervezői szerint kreatív és egyedi módon kapcsolódnak a megszólítani kívánt közönséghez. A Földszint főszereplője Méh Kristóf, azaz Tompa Ádám. A festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével egy társasházi földszinti lakásban lakik. Azon a napon, amikor megtudja, hogy hamarosan apa lesz, penészfoltot fedez fel a lakás falán és elhatározza, hogy kideríti a folt eredetét. A film az ő néhány óráját meséli el, péntek délutántól másnap hajnalig. Ahogy kezd belegabolyodni a ház ügyeibe, gyanúja egyre erősebb, a ház beteg. A Földszint a Magyar Mozik műsorára országosan október 1-jétől látható majd. És amivel folytatjuk, 15 millió oldalnyi új tartalmat tett hozzáférhetővé az USK. Az intézmény közleménye szerint az elektronikus periódika archívum csaknem 6,5 millió oldallal, a magyar elektronikus könyvtár 500 000 oldallal, a Mac Plus szolgáltatás hozzávetőleg 7,5 millió oldallal, a digitális képarchívum 450 000 képpel, a külön gyűjteményi szolgáltatások pedig 35 000 digitális felvétellel gazdagodtak. A Széchenyi Híd nevű új szolgáltatásnak köszönhetően a Nemzeti Könyvtár gyűjteményei már egyetlen kereső felületen keresztül hozzáférhetők. A rendszer egységes belépési pontot biztosít a Nemzeti Könyvtár digitális tartalmaihoz és katalógusaihoz, így a felhasználóknak már nem kell azt mérlegelniük, hogy egy adott dokumentumot vagy információt melyik adatbázisban érdemes keresniük. És kiírták a pályázatot a Trafó és a Bóbi Tabáb Színház vezetői posztjára. A Trafó eddigi ügyvezető igazgatójának, Erdődi Katalinnak a megbízása közös megegyezéssel szűnik meg. Erdődi Katalin az idei év végéig vezeti a Trafót, és irányításával készül el a 2026-27-es évad programja is. Az ügyvezetői munkakör betöltésére várhatóan 2027. január 1-e és 2031. december 31-e között tartó munkajogviszony keretében kerül majd sor. A Bóbi Tabáb Színház ügyvezetői munkakör betöltésének időtartama 2027. február 1-től 2032. január 30. napjáig terjedő határozott időre szól. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy ha már Lúd kapta a Színi Kritikusok díját gyerek és ifjúsági kategóriában. A Színházi Kritikusok céhének kuratóriuma, Füge Produkció és a Dante Casino közös előadását a Kenéz Ágoston rendezésében bemutatott, ha már Lúd című produkciót választotta a 2025-26-os évad legjobb gyermek, illetve ifjúsági színházi előadásának. A kategória sajátossága, hogy a kritikusok pontozásos rendszerben állítják össze saját toplistáikat. Az idei voksoláson összesen 16 különböző előadás kapott pontot, az összegzés alapján pedig a Füge Produkció és a Dante Casino koprodukciója végzett az élem, amihez gratulálunk. És még egy interjú érkezik itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Papagéno Klasszik műsorában. Kovács Gergely művészettörténész lesz a vendég. hiánypótló kötetet jelentetett meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. Az évszázadok öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című pesti vigadóbeli kiállításra épülő könyv az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. Ezzel várom tehát Önöket.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Gergely művészettörténészt, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szervusz, köszönöm a lehetőséget, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Évszázadok öröksége, a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című kötetről fogunk beszélgetni, amelynek egyik szerzője és szerkesztője is vagy. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ jelentette meg ezt a hiánypótló kötetet, és ugye már megszokhatták a hallgatók, hogy mindig beszélgetünk valakivel a központtól, illetve a múzeumtól, és beavatjuk a hallgatókat olyan dolgokba, amelyekről nem is sejtik, hogy bizony erre is oda lehet figyelni, vagy milyen információkat kaphatnak, ha egy picikét jobban utána mennek a dolgoknak. Ennek a kötetnek van egy előzménye, ugyanis volt egy kiállítás a Vigadóban. Na, de én azt gondolom, amikor egy ilyen kötetet össze kell állítani, vagy el kell kezdeni szerkeszteni, és főleg úgy, hogy 150 éves múltra kell visszatekinteni, azért az egy óriási dolog. Hogyan építettétek fel a vázát ennek?
2: Igen, tehát valóban a kötet, ugye egy jubileumi kötetről van szó, ami egy jubileumi kiállításhoz kapcsolódik, hiszen 2022-ben, amikor ezt a kiállítást megrendeztük, akkor ünnepeltük az intézményes Magyar Műemlékvédelem 150. évfordulóját. Tehát 1872-ben alapították meg a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságát. Ez volt az első önállóan műemlékekkel és műemlékek védelmével foglalkozó szerv Magyarországon. Ennek vagyunk mi az egyik jogutódja, tehát itt egy 150 éves kontinuus történetről van szó. Tulajdonképpen a mi intézményünknek, én azt merem mondani, hogy ez egyik büszkesége, hogy mi őrizzük ennek a mindenkori műemlékvédelmi hivatalnak a gyűjteményét. Ez egy tervtárból, egy fotótárból, egy irattárból és egy könyvtárból áll, és ennek a gyűjteménynek a összetétele, egy gyarapodását úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag 1872 óta, ha Magyarországon egy műemlékvédelemmel történt valami, tehát felmérték, megkutatták, helyreállították, restaurálták, akkor ennek a dokumentációs anyaga ebbe a központi archívumba került be, és úgy gondoltuk, hogy ha a műemlékvédelem 150 éves történetét szeretnénk bemutatni, akkor hát nyilvánvalóan és kézenfekvően erre a legjobb alapot ez a gyűjtemény szolgáltatja. Tehát már a kiállításnak az anyagát, és ezen keresztül ennek a katalógusnak, a kötetnek az anyagát is, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 95%-ban az általunk, a mi gyűjteményünkben őrzött dokumentumokra, vagy ebben az esetben mondhatjuk is, hogy műtárgyakra építettük föl. Tematikusan pedig az volt a koncepciónk, gyakorlatilag két út állt előttünk, vagy két lehetőségből választhattunk. Az egyik az, hogy egy szigorúbb rendszerben kronológikusan járjuk be ezt a 150 évet. Ezt már a kiállítás rendezésekor elvetettük, hanem ehelyett azt a módszert választottuk, hogy megpróbáltunk 9-10 kulcsfontosságú témát megjelölni a műemlékvédelem történetéből. Tehát olyan témákat, mint a műemlékek helyreállítása során alkalmazott elveknek a változása, vagy mondjuk a romoknak a szerepe a műemlékvédelemben, és ezek a témák adták a kiállításnak az egyes szekcióit, és a kiállítás katalógusa, a kötetnek a fejezetei pedig hát többé-kevésbé ezeket a szekciókat és ezeket a témákat képezik le és dolgozzák föl.
1: Az intézményes Magyar Műemlékvédelem tehát már 150 éves múltra tekint vissza, de volt-e olyan felismerés vagy történet, amely akár a kiállítás, akár a kötet készítése során nagyon meglepett?
2: Hát biztos, hogy több ilyen volt, igen. Tulajdonképpen, amit az előbb említettem, a műemlék helyreállítási elveknek a változása, az például egy ilyen téma volt. Ez egyébként kiállításban is az egyik legnagyobb téma, és hogyha az olvasók a kezükbe veszik a kötetet, látják, hogy ott is a legterjedelmesebb fejezetet is ez a téma adja. Itt tulajdonképpen ami meglepőnek bizonyult az az, hogy eredetileg azt a címet is adtuk ennek a résznek, hogy a helyreállítási elvek változása, de tulajdonképpen ahogy dolgoztuk fel a témát, menet közben jöttünk rá, hogy nagyon sokat ezek az elvek valójában nem is változtak. Tehát inkább azt mondom, hogy az a két megközelítési mód, ami nagyjából már a 19.-20. század fordulójára kialakul egy műemlék helyreállítással kapcsolatban, hogy vagy erősebben hozzányúlnak ahhoz az épülethez, rekonstruálják, kiegészítik, ez az egyik irány, és a másik pedig az, hogy inkább a konzerválásra helyezik a hangsúlyt, tehát a biztosan eredeti meglévő részleteknek a megújítása, óvására és a hitelességre. Hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy ez a két irány merül fel ebben a 150 éves időszakban, és tulajdonképpen azt sem mondhatjuk, hogy a rekonstruktívabb irány az a századfordulóra eltűnt volna, és aztán később csak majd egy jó 80-90-100 évvel később került volna újra elő, hanem tulajdonképpen ezek a megközelítések, ezek a 150 év során szinte mindvégig többé-kevésbé párhuzamosan léteztek.
1: Szerintem a műemlékvédelem az mindig a kornak, az adott kornak az értékrendjét is tükrözi és megmutatja, és akkor ugye itt mindig kérdés, hogy konzerválni, helyreállítani, vagy akár újra értelmezni, hogyan lehet, vagy kell-e egyáltalán műemlékvédelmet, de ugye a kötet nem csak intézménytörténetet, hanem számos konkrét műemlék és helyreállítás történetét is bemutatja. Van-e olyan épület vagy helyszín, amely különösen jól példázza azt, hogy hogyan változott, vagy nem annyira változott, ahogy hallhattuk, a műemlékvédelem szemlélete az elmúlt másfél évszázadban?
2: A helyreállítási elveket bemutató fejezet után rögtön következik két monografikus fejezet. Az egyik a pannonhalmi bencés főapátsággal és a templommal foglalkozik, a másik pedig a visegrádi Salamon-torony történetével és a sorsának az alakulásával. Ezt a két műemléket már a kiállításban és egy-egy külön szekcióban monografikusan, tehát önmagában mutattuk be. Pontosan az volt ezzel a célunk, hogy úgy mutassuk be ezeknek az épületeknek, illetve pannonhalma esetében egy komplett épület együttesnek ezt a 150 éves történetét, hogy azon keresztül lekövethetők legyenek ezek a, tehát egyrészt a helyreállítási elveknek alakulásai, változásai, másrésztről pedig valóban, hogy a korszellem ehhez mit tett hozzá, és hogy hogyan kezelték a korszellemből fakadóan az adott műemlékeket, tehát ez a kettő, ez egyértelműen kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult számunkra, de emellett is vannak olyan épületek, itt most azért a magyarországi műemlékállománynak természetesen jól ismert épületeit tudom mondani, amelyek szintén több ponton és több témával kapcsolatban kerülnek elő a kiállításban, hát ilyen például a Diósgyőri vár, természetesen több falusi templomot, középkori eredetű templomot is lehetne mondani, vagy például Sopron városa, és annak az egyes épületei, amelyek a magyar műemlékvédelem történetében régi időktől fogva nagy szerepet és fontos szerepet töltenek be.
1: A kötet ugye ritka archív dokumentumokkal is van illusztrálva, és ez a gazdag archív fotó és rajzanyag akár szinte önállóan is egy történetet mesél el, de milyen szerepet játszanak ezek a dokumentumok a múlt megértésében?
2: Hát egyrészt ugye a mi kötetünk összeállításakor és a kiállítás megrendezésekor az volt a tapasztalatunk, hogy egyfelől ezek az egyes épületeket dokumentáló rajzok és fotók, ezek pontosan az imént említett korszellem változása és annak a műemlékvédelem történetén való lenyomata miatt a műemlékvédelem történetének is nagyon fontos dokumentumai. De hát emellett elsősorban természetesen az adott épületeknek, azoknak a változásának, alakulásának a jó dokumentumai ezek az anyagok, amelyeket mindenek előtt azért a mai napig folyamatos és napi műemléki munka során használnak a kutatók, tehát a mi gyűjteményünk nyilvánosan kutatható, ezek az anyagok, ezek a tervek, ezek a fotók, akár amelyek a katalógusban megjelennek, ezek kikérhetők, tanulmányozhatók, és természetesen a műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek ezt nagyon gyakran meg is teszik, tehát amikor mondjuk egy épületet helyreállítanak, akkor ahhoz annak a történetét nagyon fontos felfejteni, és ezt ezeken a dokumentumokon keresztül szokták megtenni.
1: És egyébként itt mozárójelben meg is jegyzem, hogy ugye, ahogy beszélgettünk, a múzeumi osztály és műemlékvédelmi dokumentációs osztály most egyébként egy picikét szünetel, vagy egy nyári szünetel van. Augusztus 23-án lehet majd újra kutatni, de természetesen minden fontos információt megtalálnak a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak az oldalán. Csak az első betűket kell beírni, és akkor meg is találják pontosan. Szerintem ez a kötet fantasztikus, és közben az jutott eszembe, hogy azért kicsit irigy is vagyok, amikor így el lehet mélyülni egy ilyen témában, és ilyen átfogóan rá lehet nézni valamire, mert hogy nem csak a kis dolgokat látjuk, hanem a nagy képet is. És közben ugye sokszor azt gondoljuk, hogy a műemlékvédelem, az úgyis nagyon csak a szakma, és hogy a szakembereknek fontos, de mindeközben a társadalomnak is nagyon fontos, és ez nagyon sokszor előjön már most szerintem 2026-ban. Ilyet te is tapasztalsz egyébként?
2: Abszolút, nem véletlen, hogy egy fejezetet ennek is szenteltünk egyébként, tehát a műemlékvédelem és a társadalom kapcsolatának. Hát erről is rengeteget lehetne beszélni, talán azt említeni, én meg, hogy a beszélgetés elején mondtam, hogy az intézményes magyar műemlékvédelem alakult meg 1872-ben. De hát ezt megelőzően természetesen már évtizedekkel ezelőtt nagyon komoly mértékben jelen volt a műemléki gondolat a magyar társadalomban, és ez gyakorlatilag civileknek a saját erőfeszítései és kezdeményezései által valósulhatott meg. Ez természetesen a későbbiekben is nagyon nagy mértékben fennmaradt, nagyon erősen fennmaradt. Több példát próbáltunk ehhez gyűjteni, és bemutatni azt, amikor civilek kezdeményezésével és munkájával sikerült megóvni adott esetben egy épületet, vagy elkerülni bontásokat, és ennek a fejezetnek még természetesen az is egy fontos része, hogy a mindenkori központi műemlékvédelem és a központi műemlékvédelmi hivatal ugye milyen módon próbálta népszerűsíteni a műemlékeket, a műemlékek védelmét, tehát a saját intézményes tevékenységét, és ezzel minél több résztvevőjét a társadalomnak bevonni ebbe a tevékenységbe, hiszen azt gondolom, hogyha a társadalom szereplői érdekelté válnak abban, hogy ezek az épületek meg legyenek óvva, hogy ha a társadalomban rögzül, hogy ez tényleg a közös örökségünk, akkor ez mindenféleképpen a műemlékvédelem ügyét előre tudja vinni. Tehát erre tényleg a 20. század eleje óta nagyon komoly törekvések voltak, hogy e tekintetben a műemlékvédelem népszerűsítse a saját tevékenységét.
1: A Magyar Műemlékvédelem 150 éve, az évszázadok öröksége, ez az a könyv, amelyről most beszélgettünk, és hogyha valaki most hallott minket, akkor mit remélsz, hogy milyen új szemmel néz majd a saját városára, falujára, vagy az épületekre?
2: Mindenképpen úgy, hogy megtalálja az építészeti értékeket, adott esetben ott is, ahol korábban nem gondolta volna, tehát olyan formákban, esetleg újabb épületekben, olyan funkciójú épületekben, tehát mondjuk egy ipari műemlék vagy egy ipari épület esetében is az emberek könnyebben megtalálják ezeket az értékeket.
1: Ezt a könyvet hogyan használják az emberek, vagy hogyan használhatják? Van-e olyan, hogy mondjuk a könyvben van egy útmutató, vagy névmutató, vagy helyszín alapján kereshetnek?
2: Igen, igyekeztünk minél olvasóbarátabbá tenni a kötetet. Talán azzal kezdeném, hogy elég gazdag illusztrációs anyaggal vérteztük fel ezt a könyvet, helyenként nagy méretben közöltünk olyan képeket, amiket fontosnak tartottunk, tehát hogy úgy el is lehessen benne mélyedni, vizuálisan is élvezni lehessen ezeket a dolgokat, illetve fontos részletek azok jól láthatók legyenek. Minden fejezet egy bevezető tanulmánnyal kezdődik, és ezt követően pedig a kiállításban bemutatott darabok egy-egy katalógus tételt képeznek, tehát a bevezető tanulmány után a különböző dokumentumokról és az általuk felvillantott témáról is talál az olvasó egy-egy leírást. A katalógus tételek elején magára a dokumentumokra vonatkozó ilyen szikárabb, szárazabb leíró rész van jelen, tehát hogy megadjuk itt a dokumentumnak a méreteit, hogy milyen feliratok találhatók rajta, kikészlete, stb. Erre vonatkozólag a kötet elején talál az olvasó egy iránymutatást, hogy a rövidítések azok mit takarnak, hogyan oldhatók föl, és a kötet végén pedig személy és névmutatót is találhatnak, tehát ilyen módon, hogyha valakit mondjuk egy adott település és annak valamely műemléke érdekli, akkor a helymutató, helynévmutatónak a föllapozásával rögtön látni fogja, hogy a katalógusnak mely részén, mely fejezetében, hanyadik oldalon találja meg ezt az épületet és ezt a települést.
1: Mindig van egy olyan rész, hogy miután valami létrejön, akkor ott általában nem biztos, és általában így van, nem egy ember munkájának köszönhetjük. Kik voltak azok még, akik nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre?
2: Igen, szerkesztőként Abszilárddal és Evdóczi Erikával dolgoztam együtt, a kötet szerzői pedig Evdóczi Erika, Kádár Zsófia és Jankovics Norbert. És a kötet grafikai arculatát pedig Környei Anikó tervezte meg, és Környei Anikónak köszönhető a kötetnek a tördelési munkája.
1: Évszázadok öröksége, a Magyar Műemlékvédelem 150 éve, erről a kötetről beszélgettünk, és közben én egy kicsit kíváncsiskodok, hogy te esetleg a művészetek völgyében, vagy a gombaszögi nyári táborban megtalálható leszel, hiszen egyébként a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ megtalálható lesz ezeken a fesztiválokon.
2: Így van, mindkét fesztiválon jelen vagyunk, és különösen a művészetek völgyében nagyon gazdag programokkal van jelen, vagy lesz jelen a az intézményünk. Mindenkinek tudom ajánlani, előadásokat hallgathatnak, ugye viszünk egy kiállítást, amit megtekinthetnek, amihez kapcsolódóan múzeumpedagógiai programokon vehetnek részt, illetve a terepen is különböző programokkal készülnek a kollégák, tehát falusétek keretében, akár Kaporsak vagy Tajándöröknek a műemlékeit helyben is megtekinthetik szakértői kalauzolással. Én egyébként július 26-án tartok egy előadást a 19. századi magyar irodalom és a műemlékvédelem kapcsolatáról.
1: Nézzék meg akár egy Művészetek Völgyének a weboldalát, vagy pedig ugye a múzeumnak a weboldalát. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, folytatjuk még, és mindenképpen beszámolunk arról, hogy mi minden történik még a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ házatáján, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és forgassák nagyon sokan ezt a könyvet.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Az elmúlt percekben Kovács Gergely művészettörténészt hallhatták. Az évszázadok öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című kötet egyik szerzője és szerkesztője.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. július 25-ei adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között jelentkezik, és Mitlisre vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig már visszahallgathatóak a Papagéno podcast, illetve weboldalán, keressék itt ezeket. Pedig a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök. Tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. A Fidesz frakció szerint már nem csak az üzemanyagok drágulása okoz problémát, hanem az ellátás biztonsága is veszélybe került, ezért azt követelik a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. A képviselőcsoport közlése szerint egyes töltőállomás hálózatoknál gázolaj hiányról számoltak be, valamint van, ahol korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiséget, hozzátették. Magyar Péter választási kampányában még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra került. Ülve azonban megszüntette a védett üzemanyag árakat, a drágulást pedig a családok, a gazdák és a vállalkozások fizetik. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vágyával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet, a hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgép konstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkő táblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudas fürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sodelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mészbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a változékony nyári idő, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban, egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoporttól dalain érhető majd el. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hanon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet, a hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható, holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a hét központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörös Marti téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott, Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte, menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta, köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tó vizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton vize. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros 5 legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekesmadarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92 egyen minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Jelenleg férjével együtt működtetik az Alessia Popova Tánc Stúdiót, amely magyar és nemzetközi klasszikus balett értékeire épülő iskola, történelmi társas tánc, klasszikus balett és a modern balett alapjaira hagyatkozva. Tánc, fotózás, versírás és hit, ami átszövi mindennapjait. A házigazdák pedig Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a stúdióban.
2: Szervusztok!
1: Úgy tudom, hogy te alapvetően Kijevben születtél, és mi hozott ide Magyarországra? Hogyan kezdődött itt a karriered és a tánc tanulmányaid?
2: Az ismeretség, megpróbálom lerövidíteni, Szentpéterváron történt. Édesanyámmal, ahol egy nyári kirándulás kapcsán találkoztak, édesapám idegenvezetőként dolgozott, édesanyám pedig nyári vakációját töltötte a szüleivel. Ebből történt egy szerelem, egy levelezés, egy ismeretség, és aztán pedig édesapám megkérte édesanyám kezét, és akkor ebből lett egy házasság. És ennek a házasságnak vagyok én a gyümölcse. Aztán sajnos úgy alakult az élet, hogy elváltak, és mi véglegesen Magyarországra költöztünk, ahol aztán Győrbe vitte az útját az édesanyámnak, ahol a Markó Iván a balettiskoláját építgette éppen. Mi voltunk az első évfolyam, aki ezt az egész iskolát elindította. Ahol Ludmilla Cserkaszova volt az első mesternőm, aki a Moszkvai Nagyszínháznak volt a szólistája, és természetesen abban a 6 vagy 7 évben az együttesnek volt a vezető balettmestere az Iván mellett. Lényegében ez volt a második születésem, lehet így mondani. A szakmabéli születésem, úgymond, és ő az én szakmabéli első édesapám. Markó Iváról beszélünk, és aztán a továbbiakban még rengeteg mesterem volt az életem során. Kérdezzetek inkább, mert nagyon sűrű ez a történet, nagyon szövevényes, de mégis magától értetődő. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 15-20 éve figyelem a saját életemet, hogy hogyan alakul, és rá kellett jönnöm, hogy nincsenek véletlenek. Tehát olyan egy picit, mintha meg lenne írva. Persze van választási jogunk, és a Jóisten mindig tudja, és van szabad választás, de olyan, mintha meg lett volna írva. Tehát egy kislány, aki Kijevben születik, édesanyja és a szülei, és a családon belül mindenki tanár, vagy orvos, vagy közgazdász, senki nem foglalkozik semmilyen művészeti ággal, és Győrbe csöppen Kijev után,
3: ahogy aztán megint azt az iskolát kapja, amit kaphatott volna, hogyha Kijevben, vagy Szentpétervárot, vagy Moszkvában tanul, hiszen ez a balettiskola, ez tulajdonképpen olyan, mint valami gigantikus exportcikk, tehát és Győrben is ezzel a módszerrel lehetett aztán mégis művésszé válni.
2: Annyira különleges volt, tehát abban a korban, ami egy nagyon nehéz kor volt, ugye, ahol a hitét az ember igazándiból nem tudta úgy felvállalni, vagy el kellett hallgatnia. De a zene, a tánc, vagy bármilyen más művészeti ág, vagy akár a sport, az nagyon nagy teret kapott. És az összes tanárunk, akár az általános iskolában, vagy bárhol, akikkel találkoztunk, olyan teret nyitottak a gyerekek előtt, hogy nem ismertünk lehetetlent. Tehát láttuk azt, hogy bármi válhat belőlünk, szabadon választhatunk, de küzdeni és dolgozni kell érte. De ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy megkaptuk a szabadságot, megkaptuk a hitet, a bennünk lévő hitet, és mindegyikünket, tehát nem csak engem, hanem az osztálytársaimat is, vagy a korombeli osztálytársaimat is úgy kezelték, hogy mindenki egy kuriózum, és mindenkiből válhat egy nagyszerű valami.
1: Tehát akkor gyakorlatilag az a fajta lelkiség, az a fajta mélység, ami egyébként is benned volt, de nem feltétlenül engedte a rendszer, hogy kijöjjön így a baletten, a zenén keresztül.
2: Nem, a rendszer engedte, pont arról beszélek, hogy úgy volt valahogy a politika az nem folyt bele ezekben az irányelvekben. Tehát a művészet ügyes-bagyos bugyraiban mi nem láttuk ezt. Tehát a tanítás megmaradt a tanításnak a tisztaságán. A tanárok át tudták adni azt a lelkiséget. És önmagukat, tehát önmaguk tudtak maradni.
3: Hogyan és miért kerültél aztán Győrből Budapestre?
2: Mivel visszament a Ludmila Cserkaszova Moszkvába, így úgymond mester nélkül maradtunk, és hát a családi grénium pont 8. általános iskolás voltam, föltette a kérdést, hogy hol szeretném folytatni a tanulmányaimat. A Révai gimnáziumba, vagy a Kazinciba, ott Győrben, vagy föl szeretnék jönni a mai Táncművészeti Egyetem falai közé, és akkor én természetesen azt a választottam, hogy ide szeretnék feljönni. És hát nagy szerencsém volt, mert a nagyszüleim azok budapestiek voltak, úgyhogy nem kellett kollégiumba menni, a nagymamáméknál laktam. Dózsa Imre volt az igazgató, és neki nagyon sokat köszönhetek, mert első gimnázium első fél évében vett át. Tehát nem 8. végén, hanem gimnázium első fél évében vett át azokkal a szavakkal, hogy már vártunk.
3: Ez valóban ritkaság volt.
2: És még egyet hagy említsek meg, hogy Sebestyén Katalin évfolyamába kerültem, akinek nagyon sokat köszönhetek. Persze az összes mesternek, aki akkor abban a korban tanított ott, mert mindenki tanított, és mindenki bent volt. Nálunk Kun Zsuzsától kezdve Kékesi Máriáig, Forgács József, mindenki volt bent nálunk, Dózsa Imre.
1: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó, a mai vendégünk

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Mennyiben volt más ez a képzés, ez a úgymond második 4 év, mint a Győrben töltött évek?
2: Rendkívül erős alapokat kaptam a Cserkaszovától. Tehát egy olyan bázist és olyan eszenciát kaptam technikailag a mesternőtől, de nem csak én, hanem az egész osztály, hogy arra nagyon jól lehetett építeni, viszont az Ivánnak a lelkisége az teljesen átszőtte. Tehát az egy ilyen eszencia volt, lélek eszencia, szellemi eszencia, amivel ráhelyeztek bennünket egy ilyen, most keresni fogom ezt a szót, ne haragudjatok, egy komplex, tehát olyan átfogó tudást szeretett volna átadni nekünk, a Gombár Judit, a felesége, művészettörténetet tanított. Antigónét kellett megtanulnunk, én voltam az Antigóné, el kellett játszanunk, festenünk kellett, szobrászkodnunk kellett, kimentünk a természetbe, kicsit olyan, mint a régi görögöknél, tehát, hogy kint tanítottak, és a természeten keresztül mondták el, vagy csillagászatot, bármihez, mindenhez hozzá kellett szólnunk, zenéhez, kiállításokra jártunk. Ez egyik régi filmben, a filmstúdióban talán meg is található, amikor a Jézus az emberfiát csinálta az Iván, akkor rajzoltattak bennünket, és képzeljétek el, megvan a rajzom a filmben, hogy mit rajzoltam. Érdemes megnézni. Tehát olyan komplex, átfogó ismereteket adtak nekünk, amellett, hogy a lelkiségről beszéltek, hogy hogy kell viselkedni a színpadon, mit kell átadni a művésznek, miért vagyunk mi a függöny ennek az oldalán, és mit látnak az emberek, és mit kell láttatni az embereknek. Mit jelent az, hogy eltáncolni egy darabot? Hogy az nem egy technikai dologról szól, nem lépésekről szól, nem csak a mozdulatokról, hanem mit szeretnél átadni. Mint ahogy egy versben is nem a szavak adják, az csak egy keret, az csak egy szó, egy kimondott szó, de hogy milyen gondolatmenetet fejez ki, vagy a zenében, hogy van fölépítve, hogy kell kinéznie, milyenek a fények, milyenek a jelmezek, hogy néz ki egy színpadi próba. Mi ott együtt éltünk az együttessel. Tehát én de nem csak én, az összes gyerek, 10-12 évesen ott már tudta, ismerte a színpad illatát, a színház illatát, és tudtuk, hogy hogy zajlik egy színpadi fénypróba, hogy kell várakozni, hogy kell bemelegíteni, hogy kell teljesíteni. És nem tettünk fel kérdéseket, hogy mikor visz haza az anya, vagy nem tudom én, mikor kell tanulni. Mi tudtuk, hogy mikor kell tanulni. Tehát mi a szünetekben tanultunk, melegítettünk, és büszkék voltunk arra, hogy mi egy együttes része vagyunk, és a Markó Iván úgy kezdett

0: bennünket, mint a felnőtteket, de ő ezt így is mondta. Tehát, hogy ti felnőttek vagytok, ti már nem vagytok gyerekek.
1: Ez milyen érdekes, hogy ez a fajta fegyelem, ami a balettban alapból is megvan, ez gyakorlatilag ti az iskolával magatokba szívtátok.
0: Igen, igen. És hittek bennünk. Nagyon hittek bennünk. És minden egyes próbán volt szeme, egy olyan átfogó nézése volt, olyan szuggesszív volt, és kisugárzása volt. Tényleg nem túlzok. Ezt akartuk megtanulni. Én nagyon sokszor magamba föltettem a kérdést, hogy tud így lenni, hogy tud így ennyi mindent látni. Olyan, mint hogy egy nagyító lett volna. Tehát az univerzum az nem csak fölfelé tágul, hanem lefelé, makrovilágba is van egy világ. Végtelen világ. És ezt mutatta meg. Tehát nem csak a köztes tér van, amiben mi vagyunk, hanem fölfelé és lefelé is. És másképp lát egy növény, mondjuk, vagy egy állat, vagy egy ember, de talán két különböző ember is másképp látja. De miért látja az a másik ember? Nem baj, hogyha másképp látja, de miért látod úgy? Te hogy látod? És ezek a végtelenített esélyek, vagy számok, hangok, katarzisok, csendek. Mi az, hogy csend? Beszéltünk arról egy olyan, mi az, hogy csend? Hogy tudod megformálni a csendet? Van csend?
1: Hamarosan folytatjuk a kapricsót. A vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Következik Georges Bizet, az Árli lány, első szvit, prelűd. Előadja a Philadelphia Orchestra. Karmester Ormándi Jenő. Következik Liszt Ferenc Ezdur zongoraverseny harmadik tétel. Előadja a Philharmonia Orchestra. Zongorán közreműködik Jundli, karmester Andrew

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Elképesztően érdekes, szerintem ez még a rádió hallgatóknak is azt gondolom, hogy lejön. Nem tudok szebben fogalmazni, hogy ez egy egészen különleges atmoszféra, amit ilyen iskola képvisel. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy zongoristaként, előkészítős hallgatóként én 8 évig jártam a nem Markó Iván iskolájába, de ugye az akkor még táncművészeti főiskola közismereti osztályaiba, és megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen ez egy bentlakásos iskola, ahol reggel beszippantja 10-11 éves gyereket az iskola, és este valamikor 6 körül elengedi, jó esetben, vagy talán még jobb esetben. Még bemegy az előadásba, hogy a kis diótörőként ott misit játszon, és tényleg gyakorlatilag egy non-stop, ez egy életforma, ez nem egy iskola. De te magad is tanítasz ugye a pároddal, mi az, amit ebből egy magániskolában, egy magániskola keretek között meg lehet valósítani, át lehet adni? Mert hát nyilván így nem tudjátok beszívni a növendékeket.
2: Hogyha megengeditek, egy kicsit tovább vinném ezt a történetet, ugye minden kornak megvan a maga fejlődési szakasza, mondjuk így. És aki gondolkodó lény, és kérdéseket tesz föl, ez egy jó dolog, hogyha kérdéseket teszünk föl, sokat olvas, és sok mindent olvas, és sokfélét olvas, és sok mindent lát, és ezt is tanítom. Ugyan így indítom a gyerekeket ennyire kiskorban, ahogy bennünket indítottak, és nem is tudok ebből kilépni, és nem is szeretnék, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon hatásos, és bármi lesz belőlük. Természetesen mindenkit a Táncművészeti Egyetemre irányítok, ez nem kétséges, de bármi lesz belőle, mindig ezt mondom, ezt fogja magával vinni. Tehát volt az életszakasza az embernek ott az Ivánnál, aztán átment ugye a mai Táncművészeti Egyetemre, ahol viszont a kőkemény, úgymond kereteket tanulta meg az ember, a szintiszta klasszikát. Nagyon nehéz. Na most, amikor ki akar budjanni belőled az a valamit, amit idáig úgy azt kérték, hogy jöjjön és ömöljön, egyszer csak arra megállt kell és stoppot kell állítani. Na most ugyanaz a kettősség volt a családomon belül. A nagymamám, az hasonlítható az egyetemnek a keretessége, és valahogy az Jóisten is így akarta, hogy ezt a részét nála töltsem. Az előtte lévő részét pedig édesanyámmal. Persze ide, ott is tartottuk a kapcsolatot, csak édesanyám Győrben maradt a munkája miatt, de a nagymamámmal, de és hétvégenként találkoztunk, tehát nem szűnt meg valami, de azért mégiscsak hétköznapokban a nagyszüleimmel és a nagymamámmal, akivel egy nagyon szoros kapcsolatom volt mindig. Tehát, hogy egy ilyen nagyon racionális, nagyon keretes történet, és meg kellett tanulnom ebben ezek között, a keretek között élni. És aztán ez a kettő összeolvat. Mondjuk nevezhetjük úgy, hogy van a jobb, meg a bal, és akkor ez összekeveredik, ez a sok-sok szín a jobb oldalról, a bal oldalról, és ezt kapod útravalóul. És akkor legyél önmagad. És akkor ebből a következő 25 év, mondjuk, mert ez már ugye 10 évestől 18 vagy 20 éves korig volt egy életút, mert hogy 10 évesen én színpadon voltam már, tehát hogy akkora már ki lehet számolni, hogy hány éve voltam már a színpadon, és akkor plusz még a 25 év, és akkor ezen felül most, ahogy Dávid is mondta, a tanítás, az életemnek ez a szakasza, transformálni kellett ezt a dolgot, hogy te, mint művészként mindig is az volt a lényeges számomra, hogy én átadjak az embereknek valamit.
3: És ez milyen érdekes, hogy most már nem csak a táncban.
2: Átadjam a táncba, a mozdulatokban, azzal az egy nézéssel, vagy kézmozdulattal, vagy ahogy az Iván mondta, hogy ha háttalálsz, akkor is téged kell, hogy nézzenek. Hogy tudod ezt elérni? Voltak szerepeim, van Mária Kállász, egy nagyon nehéz kihívás volt a Műpában például. Először azt mondtam, hogy na ne, hát biztos, hogy nem, tehát mindenki énekel és oper, és én a saját eszköztáramat nem használ. Azt mondja, nem használhatod, Németi Csaba, ugye a rendező, nem használhatod, legyél te önmagad, bármit csinálhatsz, rád van bízva. És voltak, akik tomboltak. És volt olyan, amikor a tévé bejött, és azt mondta, nem hiszük el, hogy ez ő. Na de én előtte 5 hónapig néztem szakadatlanul a filmeket róla, a kézmozdulatát, a nézését, a mimikáját, a száját, a szája bigyeztését, a mosolyát, az életét, a zenéjét, ki ő. Ez egy másik történet, és akkor a tanítás, ami mostanról szól, az, hogy minden gyerek egy különlegesség, egy Isten adománya, egy új út, egy új lehetőség, egy anya, egy család, egy apának a lelke van benne. És ezt a lelket nekünk, tanároknak fel kell emelni. És meg kell mutatni a helyes utat, hogy van szabadon neki választási joga, hogy önmaga legyen. Bármi lehet, pék, fodrász, táncművész, de csinálja úgy, lélekből.
3: Gyakorlatilag a művészet, az önmaga az életnek valahogy a megtanítása, nem? Ilyenkor?
2: Igen, mindenki az életnek a megtanítása. Te is ezzel a munkával. Mindenki. Mindenki megy valahová, csak sokszor a saját embernek a saját gondjai úgy elhomályosítanak, ezért fontos a hit, mert akkor sziklaszilárd alapokon állsz.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.
1: Hogy még azt látni, hogy a gyerekként zene iránt érdeklődő hangszereket választók száma nem annyira csökken, én azt hallom, hogy jóval kevesebben jelentkeznek balettintézetbe, hogy így fogalmazzak, mint a régi szép időkben balettintézet volt, főleg a fiúk közül, hogy még annak idején ilyen gigantikus túljelentkezés, egy gyakorlatilag egy elképesztő rostán mentek keresztül már a nagyon pici gyerekek is, ahol tulajdonképpen a mesterek, mesternők igazából tényleg csak a készségeket, alkotódottságokat tudták főleg vizsgálni, addig most gyakorlatilag szinte az a helyzet, ahogy hallom, hogyha bejön egy kicsit jobb adottságú srác, annak gyakorlatilag bérelt helye van, hogy felvegyék.
2: Most volt a házi verseny a Magyar Táncművészeti Egyetemen, ahol az Orosz Adél születésnapját ünnepeltük első körben, és másodkörben ő volt az elnök, az áházi versenynek az elnöke, és el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg tehetséges növendék van, és nagyon jó volt látni, hogy nagyon felkészültek voltak a tanulók. Hát fiúban ténylegesen kevesebben vannak, de én úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, hogy a családok nem merik a fiaikat ide küldeni, mert a világ úgymond szennye, az sok minden szerteágazóan ellep sok mindent. Míg régen csak a tévé volt, és az újság és a rádió, most már nagyon sok helyről lehet más információkat is hallani, ha lehet ezt így szépen finoman fogalmazni, és az emberek megijednek, nem biztos, hogy ezt tervezik a fiaiknak. Tehát inkább azt mondják, hogy legyen egy biztos másik állásod, mint családfenntartó, vagy egy jó pénzkereső, bármilyen más állásod, ami könnyebb, és idáig el se jutunk, de én azért találkoztam olyan fiúkkal, akik erre a pályára indultak, és még mindig tanulnak, és akár a Táncművész Egyetem tanulói között vannak, és nagyon szép eredményeket érnek el. Ez a lányoknál is nehéz, tehát nagyon nehéz most ezt a pályát, vagy ezt a szakmát választani a világon mindenhol.
1: Amikor zenéről van szó, én mindig azzal szoktam érvelni, hogy a zene meg a tánc és minden, ami mozgásra jár, meg egyfajta együttműködése jár, az annyira fejleszti a kognitív képességeket, hogy az később nagyon erősen megtérül. Nekem egy csomó volt pályatársam volt, van, akiből informatikus lett, bankár, vagy körülbelül bármi. Itt a igazi kérdés az, hogy miért nem kezdik el már kicsiként, mert az, hogy valaki azért 18 évesen úgy dönt, hogy neki ez nem fog menni, és inkább néz egy biztosabb állást, ez mi időnkben is így volt a fél folyammal.
2: Azért nem, Dávid, mert a te szüleid elvittek múzeumba, színházba, operába, balettra, zeneakadémiára. A mai szülők nem tudják ezt megtenni. Tehát a középréteg nagyon nehezen jut el ezekre a helyekre, azt kell, hogy mondjam. És a gyerekek, vannak szülők, akik meg tudják ezt teremteni, vagy meg is akarják ezt teremteni, de vannak szülők, akik nem tudják, vagy nem is akarják, nem is ismerik. Csak azt látják, vagy hallották, vagy csak a Molinót látták a Huszti úton, ahol vagyunk, a harmadik kerületben. Tehát, hogy igazándiból rengeteg szülővel találkozom. És látom a pszichológiáját is ennek, tehát mivel kétszer tanultam ugye a tanárképzőn is, meg egyáltalán pszichológiát én szeretem, nagyon nehéz most szülőnek lenni amúgy. De nagyon érdekes, mert hogy ez a generáció, ez az én generációm. Hát nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy ez a generáció, ez ugyanazt tanulta, amit te, Lészi. Mi történhetett ott? Mert a gyerekeket nagyon nehéz bizonyos mozgáskoordinációkat kell, alap mozgáskoordinációkra megtanítani őket, például futni. Nem tudnak futni, mert annyira másról szól a mai társadalom, annyira el vannak bizonyos dolgok csökevényesedve, tehát csak a komputer, az iPad, ez a zárt világ, ez a műszaki világ, ez a internetes világ. De ezzel elvesztünk, bizonyos handicappesek leszünk, érzékszerveink elsatnyulnak. Na most hogyan tudsz te teljesen mutatni egy képet akár egy hegedű versenyben, vagy egy zongora versenyben? A zenét mindig imádtam, nekem ez volt a bázis, tehát aki visszanézi az összes interjúmat, az alap, már elnézést, hogy elkanyarodom egy picit, az a zene volt, amiért én elkezdtem táncolni, és akkor joggal mindig fölteszik, akkor miért nem karmester lettél? Hát otthon vezényeltem is gyerekkoromban, tehát én nem a balettcipőt kötöttem magamra, hanem nagyon szerettem a klasszikus zenét, a szüleim imádták, a nagymamámnak rengeteg melódia remeze volt, és bérletük mindig, és visszatérve el vannak satnyulva ezek a érzékszervek, ezek az idegszálak. Na most ezeket újra kell építeni, ezeket építem én újra, és aztán ezt tudják használni az életben.
3: Ezeket milyen eszközökkel lehet újra teremteni? Ezeket az elsajtnyolt idegszálakat?
2: Hát nagyon kreatív módon, sokféleképpen. Első körben mindenféleképpen követem az Iván iskoláját, tehát, hogy amit ott kaptunk, vagy akár a Gombár Judit, ahogy tanított bennünket, vagy akár a Mudra iskola, ugye, amit ők is követtek, a Bezsárféle, de aztán a sok-sok tapasztalás az életem során, a sok-sok mester, akár nyugatra, akár keletre, akikkel találkoztam, akár francia, akár dél-amerikai, akár szentpétervári, jó sok mindenkivel találkoztam, úgyhogy így komplexen. Én egy nagyon analitikus ember vagyok.
3: Ahogyan talán ezt most már hallhatjuk.
2: Akkor tudsz véleményt formálni, hogyha minden oldalról megnézed, mert mindenki egy vagy két oldalról, vagy valahány oldalról nézi, de mondjuk, hogyha több szem összerakja a buksiját, de az biztos, hogy van erőteljes elképzelésem erről, és az, hogy az első, az isteni intellektum, amit megkapunk, a lélek, az egyéniség, és mindenki egy külön egyéniség, egy külön individuum.
0: Hamarosan folytatjuk a kapriccsót. A vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: A dolgok több oldalról való alapos vizsgálata az pontos valami, mi tényleg fájón kiveszőben van a világból, és ez az egyik legnagyobb átka talán ezeknek az internetes felületeknek, hogy az ember kap egy nagyon gyors és nagyon tetszetős igazságot, amely ráadásul még körülbelül azonos is az ő véleményével, és rögtön elhisz, hogy más igazság már nem is létezhet ezen a földön. De vezünk egy kicsit a zenére, mert mégiscsak egy zenei műsorban lennénk, és spontán azért megemlítetted, hogy szereted a zenét.
2: Imádom a zenét.
1: Olyan táncosan még nem találkoztam, aki nem járt volna a zenét, mert ugye mire menne egy táncos zene nélkül. De, és nyilvánvalóan hát most fel lehetne sorolni azokat a részben obligált dolgokat, amelyeken ha akar, ha nem egy táncos keresztül megy zeneileg a képzése és a szakmája folyán, de egyébként te milyen zenét hallgatsz akkor, amikor kedvtelésből hallgatsz akár klasszikus, akár más típusú zenét, illetve a saját kis növendékeinek milyen típusú zenei impulzusokat adsz, hogy mire nyitod ki a fülüket?
3: 17 éves voltam, amikor a Kid Jared Cohen koncertet hallgattam, és most ezt hallgatom, most visszatérő vagyok a Kid Jaredben, de térjünk vissza a klasszikusokra, természetesen Csajkovszki Hattyúktava, tehát az gyerekkoromtól, az meselemezben is, és már egészen kiskorban édesapám, édesanyám megtanított, hogy hogy kell a lemezt használni, tehát be tudtam kapcsolni, rá tudtam helyezni a lemezt 5 évesen, tehát hogy ennyire picike voltam, és imádtam ezeket a, tehát én szeretem ezeket a kütyüket, és hát Csajkovszki, Mozart, de aki aztán egy nizzai Hattyúktava utam során, ahol Vámosféle Hattyúktavát táncoltunk Nagy Tamással, ő volt a partnerem, és a tengerparton volt egy kis szálloda, ott laktunk, és mellette a régióváros mellett laktunk, és ott volt egy bolhapiac. Hétvégenként arra mászkáltunk, vagyis én mászkáltam, és ott láttam meg először Rachmaninovot, és Rachmaninov azóta alap, tehát Csajkovszki és Rachmaninov. Ez a kettő, ami a lelkületemet talán úgy a legjobban. De ez mindig hangulat kérdése, tehát rengeteg zenei műfajt szeretek különben. De Rachmaninov az, aki úgy teljességében, de nem mindig tudom hallgatni. Chopin, Beethoven.
0: És van esetleg kedvenc előadód?
3: Askenázi, Vladimir Askenázi, Kiszín természetesen, de rengeteg van, tehát nagy a tárház. És van például Rachmaninov második zongora versenyében, második tétel. Van egy leütés, amit 50-szer meg tudok hallgatni, csak egy darab leütés, hogyha azt valaki nagyon jól, és azt más felvételeken mindig hallgatom, hogyha valaki más játsza, hogy azt hogy játsza, azt az egyetlen egy leütést. De teret tud adni a zene. A zene rettentő nagy teret ad. Több dimenziót tud teremteni. Az emberek ma meditációnak mondják, imának. Mindenhol a jó Isten keresi mindenki, csak nem vallja be. Ha ki lépsz a Dunapartra, vagy az erdőbe, vagy csak megfogod a kávét, és kinézel a fákra és a virágokra most a tavaszba, akkor őt látod a cseppekben, a napsugárban, a zene hangjegyeiben, a versekben, a tekintetekben, a kézfogásban, az ölelésben, a jókedben, a sírásban. Ez a lényege, és mindnyájan össze vagyunk kötve. Ennyi.
1: Ezeket a szavakat hallja, az talán magától is kitalálja, hogy te nem csak táncolsz, hanem írsz is.
3: Hát az húzás. Igen, igen. Írok. Lehet, hogy azért, mert most nem tudok annyit, futni is szoktam, és valahol ki akar biztos bugyanni valami. Azért szeretek tanítani is, mert az szárnyakat ad, és a gyerek lélektana az közel áll hozzám, a gyerek lelkisége. Az írásban meg egyszer jártam a Kármeliták magyar széken, és Miriam nővérnek, aki a Kármelita kolostornak a fő vezetője. Egyszer merészkedtem, és megmutattam neki az egyik ilyen írásomat, mondjuk így, vagy versemet, és tetszett neki, azt mondta, hogy írjak tovább. És akkor ez egy ilyen jó megerősítés volt. Nem baj, ha nem mindenki érti. Ez egy szabad dolog. Én most nem írok, de lehet, hogy fogok írni. Sok versem van már, majdnem 196 darab egészen pontosan, mindenféle. De fotózni is szoktam.
0: Mi az a fotózásban, ami nagyon tetszik neked?
3: A fotózást a Vova, a férjem volt az, aki először a kezembe nyomta a készüléket. Volt az életemnek egy nehezebb korszaka, amikor találkoztunk, és akkor ő mondta, hogy kezdjek el fényképezni. Amúgy édesapám is nagyon sokat fényképezett, neki több fotója is van az édesanyámról, ő saját maga hívta elő a 70-es években, tehát a fürdőszobában fekete-fehér képeket, és saját magamról is vannak képeim, saját készítésű képeim, akkor nagyon komoly objektívei voltak. Akkor a kezembe nyomott egy Olympus gépet, és akkor egy hétig mondta, hogy nálam lehet, akkor még az ismerkedős szakaszunk volt. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát én ezt beküldöm a Párizsi Prix de Paris, vagy nem tudom én melyik fotográfus, nem professzionális természetesen versenyzői közé, és akkor az egyik ilyen lovas képem első helyezést ért el. Aztán volt két kiállításom Gödöllön, meg Debrecenben egyszer. A Szipál Martin megtiltotta, hogy iskolába járjak.
1: Ne roncsanak el.
3: Igen, igen, de tényleg.
1: Mit fotózol?
3: Hát hosszú exponálású képeket csinálok, inkább festek velük. És hát ezekből egész jó dolgok tudnak létrejönni.
1: Tulajdonképpen ez a tizenévesen és még korábban a családtól kapott összművészeti impulzus tenger azért meglehetősen jól manifestálódott így az évek alatt, mert lassan nem jut eszembe olyan művészeti ág, amiben nem szerepeltél volna, nem vettél volna részt alkotóként így vagy úgy. Mi az, ami most téged legjobban ambicionál a tanításon kívül szakmailag? Mi az, amire azt mondod, hogy a következő néhány évben, 5 évben, 10 évben, hogy ezt még úgy nagyon szeretném megcsinálni, ezt nagyon szeretném kipróbálni, ezzel az alkotóval szeretnék dolgozni?
3: Hát most határos, mert nagyon a saját stúdiómba dolgozom. Nagyon ritkán meghív az intézet, mondjuk így, vagy az egyetem, akár zsűrizni, akár gyermekekkel foglalkozni. Igazándiból nagyon nyugvó pontra, nagyon a saját stúdióm, ban lévő munkára koncentrálódik ez a dolog. Természetesen jó lenne professzionális táncosokkal dolgozni és átadni nekik, de az élet nem így hozta, de annyira érzékelem, hogy annyi mindent kell, annyi minden más út van, annyi mindent kell még, annyi mindent tudok meglátni még, tehát, hogy igazándiból nincs ilyen, hogy ezt vagy azt szeretném, azt szeretném, hogy a mostani állapotomban a legjobbat tudjam produkálni, vagy csinálni, vagy fejlődni. Még többet tudni, tapasztalni, és átadni. Még azért ezt el szeretném mondani, hogy most először leszünk ilyen nagy színpadon, június 16-án a Ram Colosseumba, mert hogy ideig mindig a San Marco utcába léptünk föl, és hát itt egy nagy színpadon fogunk fellépni, és hát a Vladimir egy mesebalettot készít, mert ez volt a legnagyobb csoportnak az álma, hogy ők írják meg a mesét, ők írták meg a szövegkörnyezetet, és a Vova építi föl rá a balettet, mármint, hogy a kettő együtt, de hogy egy új balettet csinál. Ez lesz a második része az esnek. Az első részében pedig a kicsik lesznek, tehát az 5 éves kortól indul, és hát vendégként úgy néz ki, hogy eljönnek a Kelemen Barnabás Kokas Katalin házaspár, majd biztos erről még tudunk beszélni. Úgyhogy ilyen tervek vannak, megyünk tovább az utunkon is, és a gyerekeknek minél többet szeretnénk adni és nyújtani, ez a fő cél.
1: Hát sok sikert, jó szerencsét és jó egészséget kívánunk neked, szerintem a hallgatók nevében is, és szerintem fogunk még beszélgetni. Mi pedig köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Capriccio Békés Lilivel és Roldos Dáviddal, és természetesen Alessia Popovával.
3: Köszönöm nektek, hogy elhívtatok beszélgetni.
2: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor, a teljes, bővített podcast adások pedig hétfő kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk.
4: Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország! A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezértere között pótlóbusszal lehet utazni. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon, a 28A villamos nem közlekedik. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Nagy szeretettel köszöntjük ezen a forró nyári hétvégén a Cine Music hallgatóit. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Mai filmzenei kalandozásunk során több, mára már klasszikusnak számító alkotással is találkozhatnak, ha velünk tartanak egészen este 7 óráig itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Elsőként rögtön egy 1969-es alkotást vizsgálunk meg egy kicsit közelebbről, így a Chairman, azaz a Vezér című film aláfestése szól majd. Ezt követően az Air Force One, azaz az Elnök különgépe című film zenéje hallható. Mindkét film aláfestéséről Jerry Goldsmith gondoskodott. 6 óra után az egyik kedvenc sorozatunk, a Tokyo Vice első évadának dallamai csendülnek fel, apropóját pedig az adja, hogy elérhetővé vált a nagyon izgalmas folytatás, a második évad is. A sorozat rajongóinak pedig megnyugtatásul jelezzük, hogy ezt az évadot is hamarosan bemutatjuk. És végül a Cine Music adását a Hollywood aranykorában készült filmek egyikének dallamaival zárjuk. Nemrég csendült fel nálunk az ugyanezen időszakból származó Hídakváj folyón muzsikája, most pedig egy ennél is klasszikusabbra, a Casablancára esett a filmzene.net portál szerkesztőinek választása. A Chairman című angol-amerikai koprodukcióban készült akciófilmet 1969-ben mutatták be J. Lee Thompson rendezésében. Az 1914-ben született brit filmrendező, forgatókönyvíró és producer nevéhez fűződik továbbá a Majmok bolygója sorozat negyedik és ötödik része, a McKenna aranya, valamint a klasszikussá vált Navarone ágyúi című film. Munkái során többször dolgozott együtt Gregory Peckkel és Charles Bronsonnal. A rendezőt a Navarone ágyúiért Oscar és Golden Globe díjra jelölték 1962-ben. A Vezér című film alapjául J. Richard Kennedy regénye szolgált, amelyből Ben Maddow írt forgatókönyvet. A történet szerint egy amerikai tudóst Kínába küldenek, hogy ellopja egy újonnan kifejlesztett mezőgazdasági enzim képletét. Azonban főnökei nem tájékoztatják arról, hogy agyába egy mikroméretű bombát ültettek. Így ha a megbízás valaha is a kudarc felé haladna, a tudóst egyetlen gomnyomással likvidálhatják.

Az izgalmas film főszerepét Gregory Peck játszotta. Gregory Peck 1916-ban született, édesapja gyógyszerész volt San Diego-ban. A Berkeley-n volt orvostanhallgató, és az ott töltött idő során kezdett a színészet felé fordulni. Elszegődött a New York Neighborhood Playhouse csoporthoz, és élete első alakítását a Broadway-n nyújtotta Emlyn Williams The Morning Star című 1942-es művében. Egy évvel később már Hollywoodban forgatta a Dicsőség napjai című filmet. Következő filmje a Mennyország kulcsa Oscar-díj jelölést hozott. Gregory Peck adottságaival sikerre volt ítélve, magas volt, életerős, jóképű, igazi hős típus. Alfred Hitchcock 1945-ös Elbűvölve című thrillerében amnéziában szenvedő férfit alakít, akit gyilkossággal vádolnak. Az Őzgida című filmért újra jelölték Oscar-díjra, valamint Arany Glóbusz díjjal jutalmazták. Több westernben is játszott, de továbbra is megmutatta magát hősi szerepekben, mint például a Moby Dick. Majd miután szerepet vállalt Audrey Hepburn debütáló filmjében, a római vakációban, négy jelölés után 1962-ben végre elnyerte a hőn áhított Oscar aranyszobrot Atticus Finch ügyvéd megformálásáért a Ne bántsátok a fekete rigót című filmben. Az 1960-as évek elején a Rettegés fokában szerepelt, és az egyik legnagyobb kasszasikerben, a Navarone ágyúiban, Keith Mallory kapitány szerepében szintén felejthetetlen alakítást nyújtott. Karrierje későbbi szakaszában játszott még többek között a Braziliai fiúk, az Omen, a Tengeri farkasok, a Rettegés foka remékjében és a Nagy likvidátor című filmekben. A remek színészt 2003-ban veszítettük el. Műsorunkban most hallgassanak meg néhány zenei részletet az 1969-ben bemutatott Chairman-ből, amelyet Jerry Goldsmith komponált.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kovassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs-vezértere között pótlóbusszal lehet utazni. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon, a 28A villamos nem közlekedik. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat az Air Force One, vagyis az elnök különgépe dallamaival, amelyet szintén Jerry Goldsmith komponált. Az Air Force One című 1997-es akciófilmet a kétszeres Oscar-jelölt német Wolfgang Petersen rendezte. Petersen olyan filmeket készített, mint például a Tengeralattjáró, a Végtelen történet, az Ösztön, a Vírus, a Viharzóna, a Trója, vagy legutóbb a Négyen a bank ellen. Amerikában rengeteg filmet készítenek az elnökről, az ország legfőbb közjogi méltóságáról, valóságos és képzeletbeli személyiségekről egyaránt. Persze óriási különbség van a dokumentumokra épülő és a fantázia jegyében fogant történetek között. Az előbbi kategóriába tartozó művek szerzői Abraham Lincoln, Roosevelt, Truman, Kennedy vagy Nixon elnökségét örökítik meg. Wolfgang Petersen filmjében a terroristák eltérítenek egy repülőt. A túlszulejtett utasokért cserébe Radek tábornok szabadon bocsátását követelik. Jó megoldás nincs, ha ugyanis nem engedik szabadon Radeket, a terroristák módszeresen kivégzik az utasokat, vagy amennyiben teljesítik a követelést, az további százezrek biztos halálát jelenti. Egyetlen ember kezében van a döntés, vagy feláldozza lányát és feleségét a világ megmentése érdekében, vagy emberek százezreit küldi a halálba. Ez a férfi pedig nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke. A gép pedig az Air Force One, az elnök különgépe. Az elnök szerepében Harrison Fordot láthatjuk, a terroristát pedig Gary Oldman alakítja. A film az 1998-as Oscar díjkiosztón két jelölést is kapott, a legjobb hang és a legjobb vágás kategóriákban.

Az elnök különgépe zenei aláfestését is Jerry Goldsmithnek köszönhetjük. Nevéhez olyan filmek zenéje köthető még, mint a Majmok bolygója, az Elemi ösztön, több Rambo film, a Poltergeist kopogó szellem, a Total Recall, az Emlékmás, a Nyolcadik utas a halál, a Mulan és a Múmia. Ő komponálta többek között az Oscar gála 1999 óta hallható felvezető zenéjét, valamint a Universal Studios logójának megjelenésekor felcsendülő zenét is. 16 évesen láttam moziban az Elbűvölve című filmet, amelynek zeneszerzője a magyar Rózsa Miklós munkája inspirálta, hogy maga is elkezdjen zenével foglalkozni. 1950-ben a CBS zenei részlegénél helyezkedett el. Itt kapta élete első megbízását, mint zeneszerző. Majd találkozott Alfred Newman-nel, aki felismerte Goldsmith tehetségét, és elvitte a Universal stúdióhoz, később pedig a 20th Century Fox-nak dolgozhatott. A 70-es évek elejéig számos a karrierjét meghatározó és megalapozó zenét írt, mint például a Majmok bolygója, a Kínai negyed vagy a Pillangó. 1977-ben megkapta az Oscar-díjat az Omen zenéért, amelyet azóta is minden idők egyik legfélelmetesebb filmzenéjeként tartanak számon. Később populáris filmekhez kezdett el zenéket írni, például a Nagy vonatrabláshoz, de emellett olyan nagy volumenű zenék megírását is vállalta, mint a Star Trek, űrszekerek és a Nyolcadik utas a halál. Komolyabb akciófilmek mellett előállt nagyobb horderejű művekkel is, mint például az Elemi ösztön, az Oroszországház és a Ragadozók. 18 alkalommal jelölték Oscar-díjra, de ahogy említettük, csak egyszer kapta meg, az Omen zenéért. 5 Emmy-díjat nyert, 6-szor jelölték Grammy-díjra és 9-szer Golden Globe-díjra. 2017-ben posztumusz kapott csillagot a hollywoodi hírességek sétányán. 2004. július 21-én hunyt el. Asszisztense így vélekedett a mesterről. Rengeteget kísérletezett, és ez tette őt oly népszerűvé rajongói körében. Amikor írt és alkotott, hatalmas empatikus készséggel beleképzelte magát a karakterek bőrébe, és úgy alkotta meg a zenét, hogy egyszerűen papírra vetette mindazt, amit szerinte a karakter érzett és gondolt. Műsorunkban most tehát az Air Force One, vagyis az Elnök különgépe című film aláfestése szól, amelyet a felejthetetlen Jerry Goldsmith komponált.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassajen út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágó híd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs vezér tere között pótlóbusszal lehet utazni. 28-as pótlóbuszjára Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon, a 28A villamos nem közlekedik. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között karbantartás miatt, a sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: 6 óra után újra köszönti hallgatóit a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cinemusic. Mai adásunkban egy folyton nyüzsgő város sötét arca mutatkozik meg az HBO Max csatornán látható sorozat segítségével.

az imént felcsendült, dinamikus dallammal indul a Tokyo Vice című széria, amely az HBO Max csatornán érhető el. A produkció Tokió városának állandóan pörgő és csillogó felszíne helyett a sötét mélységet tárja elénk, melynek világát a prostitúció, az emberkereskedelem és a japán maffia, a yakuza uralja. A széria Jake Edelstein, oknyomozó újságíró, 2009-ben megjelent és már hazánkban is elérhető Tokyo Vice, egy újságíró a japán maffia világában című könyve alapján készült, amelyben Edelstein saját kalandjait eleveníti fel. A Missouriban nevelkedett Edelstein 1993-ban 19 évesen kezdett japán irodalmat tanulni Tokióban, majd ő lett az első nem japán újságíró, Tokió egyik legnagyobb, több mint 14 milliós példányszámú napilapjánál, ahol aztán 12 évig dolgozott. Újságírói évei alatt belelátott a japán maffia világába, és e sötét világot mutatja be a már említett könyv formájában, amelyben aztán az HBO csatorna látta meg a potenciált. A Tokyo Vice sorozat az író által átélt élmények és a fikció keveréke lett, amely hűen idézi meg Tokyo városát a 90-es évek derekán.

Az előbbi percekben, az izgalmakban és akcióban bővelkedő Tokyo Vice című sorozatból hallhattak egy újabb zenei részletet. A produkció legelső részét Michael Mann rendezte, akinek olyan filmeket köszönhetünk még, mint Az utolsó Mohikán, A bennfentes, A közellenségek és A szemtől szemben, melyben együtt láthatjuk a két legendát, Al Pacinót és Robert De Nirót. Mann egyébként a széria egyik producere, ahogyan a könyv írója, Jake Edelstein is. A széria főszereplőjét, a fiatal újságírót, az akkor mindössze 28 éves, a Nyom Baby Nyomd című filmben feltűnt Ansel Elgort alakítja zseniálisan. De a produkcióban látható az Oscar és Golden Globe díjra jelölt Ken Watanabe is, akit olyan filmekben láthattunk már, mint az Egy gésa emlékiratai, a 2014-ben bemutatott Godzilla, Az utolsó szamuráj és a Clint Eastwood rendezésében készült és 2006-ban Golden Globe díjat jutalmazott Levelek Iwo Jimáról című produkció.

A kritikusok és a nézők szerint is a Tokyo Vice a 2022-es esztendő talán legerősebb sorozata, amely meghökkentő fordulatokkal és folyamatos izgalmakkal képes a képernyők előtt tartani több millió nézőt, miközben egy számunkra ismeretlen világ tárul a szemünk elé. A zeneszerzői székben az elsősorban alacsony költségvetésű mozik világában felkapott, 20 éve együtt zenélő és közös pályájuk okán összefort dúó, Danny Bensi és Sander Jurians foglalt helyet, akiket eddig olyan alkotások stáblistáján láthattunk, mint a Boncolás című izgalmas horror, vagy az Ozark című széria, amelynek legújabb, negyedik évada idén januárban tért vissza a tévéképernyőkre. A Tokyo Vice második évadát idén mutatták be az HBO-n, amely hasonlóan magas színvonalon folytatja a már megkezdett történetet, illetve izgulhatunk olyan remek karakterekért, mint Jake, Sato, Samantha vagy Emmy. Most azonban további dallamokat hallgathatunk meg a Tokyo Vice-ból, amellyel mára ugyan búcsúznak a sorozatok, de természetesen jövő hét vasárnap is várjuk Önöket a rádiókészülékek mellé.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kavassa-Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell készülni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassa-Jenő út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos Közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideglenes megállóba. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Örs-vezér tere között pótlóbusszal lehet utazni. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok közötti szakaszon, a 28A villamos nem közlekedik. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamos igénybevételét is ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető majd el. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cinemusic mai adását a Hollywood aranykorában készült filmek egyikének dallamaival zárjuk. Nemrég csendült fel nálunk az ugyanezen időszakból származó Híd a Kwai folyón muzsikája, most pedig egy ennél is klasszikusabbra, a Casablancára esett a választásunk, amelyet 1989-ben az amerikai kongresszusi könyvtár illetékesei elsők között választottak be a nemzeti film nyilvántartásba, mint kulturálisan, történelmileg és esztétikailag jelentős alkotást. Az Everybody Comes to Rick's című színdarab alapján forgatott mozit a valaha volt legjobbak között tartják számon, és bár a készítők végig bíztak a sikerben, ilyen mértékű sikerre nem számítottak. Holott a munkálatok nem voltak mentesek a bonyodalmaktól, míg a Warner vezetőségét a költségek túllépése foglalkoztatta, addig az akkori színészvilág legismertebbjeiből összeválogatott szereplőgárdát, Humphrey Bogartot, Ingrid Bergmant, Paul Henreidet, Claude Rains-t és Sidney Greenstreet-et a forgatókönyv szinte napi rendszerességgel történő átdolgozása kötötte le. A felvételek a Warner Burbanki stúdiójában készültek, kivéve a híres repülőtéri szcénát, amelynek a When Nice légikikötő adott otthont, ahol mások mellett a Red 2-t és a felhőtlen Philadelphia-t is forgatták. A Casablanca erénye a parád és színészi játék, valamint az érzelmek, a világpolitika és a háború közötti egyensúly megtalálása. A magyar származású direktor Kertész Mihály alkotásához Max Steiner szállította a dallamokat, aki a Warner vállalat házi zeneszerzője volt. A komponista jellemzője a melankolikus hangulat, az érzelmek őszinte kifejezése és a témákhoz való ragaszkodás. Egyike volt azoknak, akik a wagneri motívum orientáltságot bevezették a filmzene világába. Olyan dallamokat alkotott, amelyeket aztán kedvére módosítgathatott, s olykor az egyes szereplők esetében még a konkrét személyiségfejlődést is bemutatta. Jellemző volt rá továbbá, hogy a történet helyszínét is megjelenítette, így a film mellett a zene is beszélt az egzotikus vidék, illetve a cselekmény helyszínének kultúrájáról. Ennek egyik legszebb példája a Casablanca aláfestése, amelyet 11. alkalommal érdemelte ki az Oscar jelölést. Casablanca egy még meg nem szállt menedéknek, amolyan semleges zónának számított, ahol a háborúzó felek és a menekülni kénytelen európai lakosok megfértek egymás mellett. E sokszínűséget Max Steiner olyan közismert muzsikákkal tükrözte, mint a franciák nemzeti himnusza, a La Marseillaise. Ennek német megfelelője a Das Lied der Deutschen, valamint az egykori német császárság nem hivatalos himnusza, a Die Wacht am Rhein. Ugyanakkor a nyitányban utalást tett a Marokkót megidéző zenei nyelvezetre, és a színdarabban hallható As Time Goes By című dalt is beleszőtte munkájába, a mozi központi szerelmi témájává emelve azt. Következzen egy kis ízelítő a Casablanca Max Steiner jegyezte szkorjából, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A Cinemusic mai adásának munkatársai, a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető H. Varga Marian is búcsúznak most a hallgatóktól. Találkozzunk egy hét múlva, ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnádfürdőn Tőkés László. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban, a lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Csittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy világnap érkezik, amit most jól megfejtünk, és egy kis történetet húzunk köré. Ez a sok világnapja, amely július 20-án van. Kihez kötődik, és gondolom itt most az lesz a tematikánk, hogy magyar sakkozókat ismerhetünk meg?
2: Részben inkább magáról a sakkról beszélünk, és itt a városnak a sakkozáshoz köthető helyszíneit fogjuk picit körbejárni. 1924-ben, ezen a napon, tehát július 20-án alakult meg a Nemzetközi Sakkszövetség. És azóta ünnepli a sakktársadalom világszerte ezt a napot a sakkvilágnapjaként. Az első sakkvilágbajnokságot különben 1886-ban rendezték meg, és 1924 óta sakkolimpiát is tartanak.
1: Vannak nagyon híres sakkozóink, de akkor nézzük azt, hogy hova kell ellátogatni, hogyha sakkozni szeretnénk, szabad téren?
2: Igen, hát találtam például egy szobrot, a sakkozók szobrát, amit mi, amikor kiszoktunk tekerni Szentendrére, akkor az óbudai Graphisoft Parknál többször megfigyeltük. Ezt Tóth Ernő alkotása 2010-ből. Ez a hajdani óbudai gázgyár területén van ugye a Graphisoft Park. Itt épült föl 12 különböző méretű irodaház, különféle információtechnológiai, biotechnológiai cégek vannak itt, de a park területén visszaköszönnek óbuda építészeti örökségei, és nagyon sok érdekes szobor is van, és közöttük az egyik, ez a bizonyos sakkozók szobor, egy két alakos kompozíció, két sakkozó figurát látunk, és a játék hevében két bábul a földre is esett, és néha az ember tényleg úgy érzi, hogy fel akarja kapni, és vissza akarja tenni a táblára ezek a bábukat, tehát ez egy szobor, ami a sakkozás világnapján szerintem nagyon szépen ideillik, de hát azt is tudjuk, hogy a fővárosnak számtalan helyén lehet köztéren sakkozni, tehát ha valaki mondjuk szeret sakkozni, de nincs partnere, nincs kivel, vagy nincs hol játszani, akkor ezt megteheti Budapest számos pontján is.
1: Például.
2: Már a világháború előtt is virágzott a sakkozás a pesti parkokban, a Városligetben mindenképpen. A Városligetben három helyen is lehet sakkozni. Az egyik a Dózsa-György út és az Ajtósi Dürer sor közelébe eső park rész. Itt kártyázni is szoktak különben, nem csak sakkozni. Aztán a másik ilyen ligeti sakkozó hely az a Széchenyi fürdő és a föld alatti megállója közé esik, ott is sokszor láttam más sakkozókat, illetve ne felejtsük el magát a Széchenyi fürdőt is, ahol bent a vízben is sakkozhatunk. Ugye ezek a képek bejárják a világot, hiszen nem sok fürdő van a világon, ahol az ember vízben ülve, gyógy vízben ülve hódolhat ennek a nagyszerű játéknak, tehát a Liget környékén ez a három van. Aztán az átalakítások előtt a keleti pályaudvar aluljárójában is lehetett sakkozni, mostanában nem nagyon láttam, de lehet, hogy majd vissza fognak ide is találni a sakkozók, de a saktérképen bejelölhetjük ugyanígy az Almási teret, a Klauzál teret, a Rákóczi teret, a Kávária teret, vagy a Horváth Mihály teret, tehát itt is időről időre megjelennek a sakkozók.
1: Ez a pesti oldal, ez a pesti is oldal. A budai.
2: Budán én a Megvártligetben többször láttam már sakkozókat, illetve a Városmajor parkban szintén, a templomnál, a Városmajori templom környékén gyakorlatilag az asztalba bele vannak téve a saktáblák, tehát kerámia lapok vannak, tehát csak a bábukat kell kihozni, és ott mindig látom ezeket az idősebb urakat, nagyon jó hangulatban játszanak, nézik egymás játékát. Ugyanilyen például, ha már nem Buda és nem Pest, akkor Csepelen a Szent Imre tér. Itt is vegyülnek a sakkozók a kártyázókkal.
1: Kik járnak egyébként ide? Olyanok, akik keftelésből sakkoznak?
2: Legtöbben inkább csak amatőrök, lelkes amatőrök, ha mondhatjuk így. A szellemi tréning kedvéért járnak ki, és a társaságért járnak ki. Azért sakkmester ritkán kerül ki mondjuk a Városmajor vagy a Liget fáinak az árnyékába, de azt tudjuk például, hogy Polgár Zsófi, ugye tudjuk, hogy a polgárlányok híres sakkozóink, róluk tudunk majd egy külön alkalommal beszélni. Azt mesélik, hogy Polgár Zsófi is kislányként édesapja kíséretében játszott néhány 10 forintos partit a Városligetben, és hát évekkel ezelőtt, körülbelül 30 évvel ezelőtt a Megvártligetben többen látták az egykori amerikai sakkvilágbajnokot, Bobby Fischert, aki 1990-es években egy ideig Budán is lakott. Ugyanis nem tudom, hogy ezt tudta, de hogy ő 20 évig abbahagyta a sakkozó karrierjét, és egy 17 éves magyar gimnazista lány, Rajcsányi Zita, tehát egy lelkes sakkozó volt, ő írt Bobby Fischernek, és gyakorlatilag ő kérte arra, hogy kezdjen el újra játszani, és ő volt az, aki kimozdította Bobby Fischert ebből a passzív állapotából, és ennek köszönhetően újra elkezdett sakkozni. Aztán eljött utána ide Budára, szeretett volna szorosabb kapcsolatot kialakítani Rajcsányi Zitával, neki inkább szakmai volt az érdeklődése Bobby Fischer irányába, de tény az, hogy a 90-es évek elején, közepén Bobby Fischer lakott Budán, és sakkozott a Megvártligetben.
1: Elképesztő. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy újabb múzeum érkezik, hiszen folytatódik a Budapest Múzeum mai sorozatunk. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba hívjuk meg most a hallgatókat. Hova megyünk?
2: Ennek a múzeumnak a helyszíne azért az elmúlt évtizedek során változott. Először 1966-ban, amikor létrejött a világon máig egyedülálló országos gyűjtőkörű intézmény, a budai várnegyedben, az utcának egykor nevet adó egykori Fortuna fogadó patinás épületében kezdte meg a működését. Itt volt 2005 nyaráig, aztán 2006 szeptemberétől 2011 júniusáig az 5. kerületben, a Szent István Bazilika mellett volt Magyar Külkereskedelmi Bank épületében működött, és 2011 őszén érkeztünk meg arra a helyszínre, amiről ma beszélni fogunk, ez pedig nem más, mint az Óbuda központjában található Kródi Gyula egykori lakhelyén a Koronatér 1-es szám alatti épületben. Itt fogadja tehát látogatóit a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.
1: Mi látható pontosan, illetve mi található a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban?
2: Ez egy országos szakmúzeum, és ennek a gyűjtőköre kiterjed a hazai kereskedelem, tehát a kis és nagy kereskedelem, az áruvásárok, a nemzetközi kereskedelem, a pénzügyi kereskedelem, a biztosítás és a szerencsejáték területére, de emellett itt találjuk a vendéglátóiparhoz kapcsolódó relikviákat is, szállodaipar és egyéb vendéglátóipari helyeknek gyűjteménye, illetve a turizmus és az idegenforgalom történetének területét is lefedi. Tehát egy nagyon sok rétű, nagyon sokszínű kiállítás.
1: Ahogy említetted, ugye Kródi Gyula egykori lakhelyén van most ez a múzeum, a Koronatér 1-es szám alatt. Na de milyen volt Kródi Gyulának ez a lakhelye?
2: Először is Kródi Gyula nagyon sok helyen lakott a főváros területén, ugye erről tudjuk azt, hogy nagyon szerette a város, szeretett mulatni, több végéről égette a gyertyát, ha mondhatjuk így, és ez a Koronatér 1-es szám alatti épület, hát egy nagyon meglehetősen szegényes lakása volt Krúdinak Óbudán, kétszobás lakás volt. Az író utolsó 3 évét töltötte itt, és itt is halt meg. Az egyikben az albérleteit, az olcsóbb vagy jobb szállodákat, és hát a később átmenetileg bizonyult polgári otthonokat mutatja be a kiállítás, tehát itt kifejezetten Krúdira összpontosít, és hogy ő hol lakott a fővárosban 1896-tól 1933-ig. A másikben pedig azokat a vendéglátóhelyeket ismerhetjük meg, amelyeket Krúdi nagyon szeretett, és amelyeket törzs vendégként látogatott, és amelyek oly sok művében is megjelennek. Tehát ez a két szoba kifejezetten Kródira összpontosít, aki itt lakott.
1: A múzeum mit mutatott be az elején, és azóta hogyan bővült?
2: Kezdetben csak vendéglátóipari történeti emlékeket gyűjtött, és aztán 1970-ben kereskedelem történeti gyűjteménnyel is bővült. Az intézmény a mai napig is ipartörténeti múzeum feladatokat is lát el. A kereskedelem történeti tárgyi gyűjteményben például cégéreket látunk, nagyon szép cégtáblákat, üzletberendezéseket, illetve azok felszereléseit, a legkülönbözőbb kereskedelmi munkaeszközöket, mérlegeket, látunk itt árumintákat, nagyon szép üvegeket, régi reklám és emléktárgyakat, és emellett egy nagyon gazdag dokumentációs gyűjteménye is van a múzeumnak, üzletkönyveket, számlákat, árjegyzékeket is találunk, illetve a reklámtörténeti érdekességeket is, például plakátokat, szórólapokat. Ez azt gondolom, hogy a szakemberek és a magánszemélyek számára is egy igazi időutazás, és tényleg egy nagyon izgalmas kortörténeti érdekesség. Aztán van egy vendéglátás történeti gyűjtemény is, itt például az éttermi és cukrászati termelés és értékesítés berendezéseit, felszerelési tárgyait látjuk, nagyon érdekes tálalóeszközök, evő-ivóeszközök, és hát az különleges, hogy az egyes kávéháznak a

0: A tudományos, ismeretterjesztő és közművelési tevékenysége is különféle gasztronómiai, kereskedelmi, idegenforgalmi programokat és kiállításokat rendez. Tehát az állandó kiállítások mellett rendszeresen időszaki kiállításokat is találunk, és kiemelt feladatának tekinti az oktatásban való hatékony részvételt, pályaorientációt is segít. Iskolák is bejelentkezhetnek tárlatvezetésre, rendhagyó órákra, előadásokra, vetélkedőkre, úgyhogy egy igazi interaktív, gazdag színes gyűjteményt találunk itt.
1: Ha tehetik, látogassanak el tehát a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba, vagy keressék fel a weboldalukat, hiszen van egy blog aloldaluk, ahol egy igazi ütőutazáson vehetnek részt. Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Ahogy ígértük, a Mesélő Budapest rovatban végigvesszük Budapest fürdőit. Egyet-kettőt már megismerhettek, a Dunán is voltunk, egy kicsit úszó strandokat is megismerhettek, de most jöjjön egy fürdő, ahova ellátogatunk, és ennek a történet is megismerjük egy picit, ez pedig a Lukács gyógyfürdő és úszoda.
2: Igen, igyekszem azokkal a fürdőkkel kezdeni, ahol szabad téren is hódolhatunk az úszás szenvedélyének itt ezeken a forró nyári napokon. A Lukács fürdő az én egyik személy és kedvencem a fővárosban, és hát egy nagyon nagy múltú fürdő létesítményről beszélünk, hiszen tudjuk azt, hogy a Szemlőhegy lábánál fakadó forrásokat már a rómaiak is ismerték és hasznosították. 12. században a betegápolással foglalkozó Szent János lovagok, majd a rodoszi és a máltai lovagrendek telepedtek le ezen a környéken, és ők a kolostorok mellé fürdőt is építettek. Aztán persze a török korban is virágzott a fürdőkultúra. Ugye itt a környéken van a császárfürdő elődje, itt van a Velibejfürdő. Emellett a feltörő forrás energiáját a lőporgyártásban és a gabonaőrlésben is hasznosították. Ez nagyon fontos, hogy pont ott, ahol a Lukács fürdő van most, itt korábban egy melegvízű tó lehetett, és itt volt egy malom, amely ennek a tónak a vizét használta, és itt valóban egy lőpormalom működött. Aztán 1857-ben egy óbudai molnár mester kezdte meg a fürdő kiépítését, és 1884-ben egy bizonyos Palotai Fülöp megvásárolta ezt a területet, és tovább bővítette az intézményt. Raj Rezső volt az, aki magát a fürdőépületet megtervezte, és 1893-ban a fürdő részvénytársaságá alakult, és felépült a gyógyszálló, iszapfürdő és népgyógyfürdő is volt egyben. Ennek a víznek a gyógyászati ereje, illetve a gyógyereje az nagyon fontos volt már évszázadok óta, és erre tudtak épülni ezek a gyógyászati fürdő.
1: Ezért kapta a nevét is?
2: Igen, ugyanis Szent Lukács, ő a gyógyításnak a védőszentje.
1: Mennyire volt népszerű ez a fürdő?
2: A Gellért fürdő megnyitásáig ez volt Budapest legnépszerűbb és legmodernebb fürdője. Nagyon sokan érkeztek külföldről is a gyógyulási céllal, és ekkor alakult ki az a szokás, hogy a gyógyult betegek márvány hálatáblákat helyeztek el az épületen. Hogyha elmegyünk a Lukácsba, akkor a mai napig látjuk ezeket a hálatáblákat. Nincs meg mindegyik, de amit sikerült megmenteni, azok most is ott vannak az épület falán.
1: Milyen különlegessége van még a Lukács fürdőnek?
2: Nem csak fürödni tudunk ebben a vízben, hanem ihatjuk is, ugyanis az ivókúra szintén része a gyógyulási folyamatnak, úgyhogy 1937-ben elkészült az ivócsarnok. Maga az épület a millenniumi kiállítás fogadó csarnokának a márványából épült, tehát ez szerintem nagyon, nagyon különleges. Ezt is felújították nem olyan régen, 2013-ra fejeződött be a felújítása, és hogy a víz honnan is jön ide, szerintem ez is nagyon-nagyon érdekes, hiszen egy 6 kilométer hosszú és 30 méter vízmélységű kevert víz érkezik ide a Molnár János barlangból. A Molnár János barlang világszenzáció, ez a második kerületben található, a világ legnagyobb termálvizes barlangrendszere, és a mai napig zajlik a feltárása, tehát a víz valahonnan onnan ered a Szent Lukács gyógyfürdőbe.
1: Milyen a Szent Lukács gyógyfürdő?
2: Nagyon különleges hangulata van, én nagyon szeretem. Ha belépsz, akkor először is nem egyből a fürdőben találod magad, hanem van egy nagyon szép park, ahol platánfák adnak árnyat, hatalmas platánokat látunk ott. Ezeket a fákat az 1800-as évek végén telepítették, tehát 120-130 évesek, és tényleg a lombjuk olyan hűsítő árnyat ad, amely ezekben a nyári napokban tényleg igazi áldás. Tehát ott besétálunk, látjuk a fákat, és látjuk ezeket a hálatáblákat. Vannak olyan padok is, amelyre azoknak a nevét írták fel, akik gyakori és rendszeres és visszajáró vendégei voltak a Lukácsnak.
1: Például
2: tudjuk azt, hogy Kodály Zoltán ilyen visszajáró vendég volt, de az 1900-as évek elején tudjuk azt, hogy I. és Gyula, Déri Tibor, Zelk Zoltán, Ottlik Géza szintén rendszeresen látogatták, illetve hát a mai napig is számos olyan színész tudnék mondani, akiket én magam is láttam a fürdőben, akik rendszeresen oda járnak, hogy miért is van ez, hogy nem csak egy fürdő épülete van, hanem egy park veszi körül. Ehhez értenünk kell, vagy ismernünk kell a monarchia beli fürdőkultúrát, hiszen annak része volt a szemlélődés, a séta, a társasági élet, ami a Lukácsban a mai napig nagyszerűen működik tényleg. Tehát egyike azon kevés fürdőknek szerintem, ahol a mai napig lelassul az ember, van idő, alkalom, hely a beszélgetésre, a szemlélődésre, úgyhogy nagyon-nagyon különleges hangulata van a Lukácsnak.
1: Menjenek el, akkor erre biztatunk mindenkit.
2: Mindenképpen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest ismét egy érdekességgel jelentkezik. A mai rovatban egy olyan témát hoztál, azt a címet adtad neki, hogy megszűnik a repülőhíd. Itt, szerintem mielőtt belekezdünk, a repülőhíd. Erről mesélj, hogy mi volt ez?
2: Itt van nekünk a Duna a városunk közepén, ami természetesen évezredek óta jelentős része és megkerülhetetlen része a városnak, hogy akkor nem volt még egyben Buda és Pest, de természetesen mindig is szerették volna áthidalni ezt a folyót, és erre rengeteg kísérlet volt, már a rómaiak idejében is, aztán persze kompok is működtek a Dunán, és volt egy időszaka a történelemben, amikor úgynevezett repülőhidak működtek. Ez már a török korban is megtörtént, hogy mi is ez tulajdonképpen.
1: Igen, ez
2: ezt úgy kell elképzelni, hogy a Dunak közepén lehorgonyozták a kompot. Tehát volt egy hosszú kötél, amit levertek gyakorlatilag a Duna medrének az aljába, középen, és ezt a kötelet rendszerint kisebb hajók tartották a víz színén, és ennek a kötélnek a végén volt a komp, ami tulajdonképpen, vagy a hajó test maga, amit a folyó sodrása vitt jobbra és balra, tehát középről, mint egy inga, úgy képzeljük el, úgy ment középről a folyó egyik, illetve másik partja felé, kihasználva a folyó sodrását. A kormánylapátok segítségével lehetett azért ezt valamilyen szinten kormányozni, és így vitte át ez a ingaszerű repülőhíd az utasokat egyik partról a másikra.
1: Meddig működött?
2: A repülőhíd már az 1600-as évek végén is, 1696-97 körül is működött, aztán 1701-ben egy új szerkezet épült, és eredetileg ez a mai Erzsébet híd közelében működött, aztán később a mai Lánchíd helyére tették át, és elég nagy szerkezetről beszélünk, hiszen egyszerre körülbelül 300 személyt és 3-4 lovas szekeret tudott szállítani.
1: Hogy ebben az időben ugye még volt hídvám, de itt is volt akkor ennél a repülőhídnál is ilyen?
2: Hát igen, ez egy állandó bevétel volt a kincstár számára. Itt is voltak vámbevételek. Nagyon érdekes, hogy itt nem a városi tisztviselők szedték, hanem bérbeadták ezt a hidat, és utána aki bérbe vette, ő egy állandó fix összeget fizetett, és aztán ő hajtotta be a hídvámot, viszont nem kellett mindenkinek fizetni. Nem fizettek például a városi tisztviselők, nem fizettek a papok, az orvosok, a gyógyszerészek, a nemeseknek sem kellett fizetni, illetve voltak olyan termékek, amelyeket szintén mentesítettek a vámfizetés alól. Ilyen volt például a városi kocsmákba szánt bor, illetve a sörfőzéshez szükséges kellékek, és a tűzifa után sem kellett vámot fizetni.
1: Mi a folytatás?
2: Az is nagyon érdekes, hogy itt a törökök idejében már volt hajóhíd, ami azért egy sokkal drágább és egy sokkal bonyolultabb szerkezet. Joggal tehetnénk fel azt a kérdést, hogyha már volt itt korábban hajóhíd, akkor az 1700-as években miért csak repülőhíd működött? Ez azért fontos, mert a török korban ez főleg katonai céllal épült, tehát ott nagyon fontos volt, hogy egy állandó szerkezet legyen, azonban a 18. században Buda és Pest között az átkelés az nem volt katonailag nagyon fontos, hiszen ekkor az országhatár már messze volt két várostól, a forgalom pedig nem volt ahhoz túl élénk, hogy egy hajóhídnak az építése az kifizetődővé váljék, úgyhogy a repülőhíd építése sokkal olcsóbb volt, körülbelül egy harmada volt a hajóhíd építésének. Tehát ekkoriban ebben az átmeneti időszakban, az 1700-as években nem volt kifizetődő hajóhídat építeni.
1: 1767-ben szűnt meg a repülőhíd, de minek hatására?
2: Volt egy nagyon fontos utazás, egy nagyon fontos látogatás itt Magyarországon. Albert főherceg utazása miatt hatósági felszólításra szüntették meg végül a repülőhidat, és ekkor egy állandó hajóhíd váltotta ezt fel. Nem volt ugye még mindig állandó, hiszen a Lánchíd építéséig kellett várnunk az első állandó hídig. Ez egy félállandó híd volt, de még itt sem ért véget a repülőhidak története, hiszen a későbbi évek során újra és újra felbukkan. Például 1790-ben Budán tartottak országgyűlést, akkor itt megnőtt a forgalom, tehát már az egyetlen egy hajóhíd az nem szolgálta ki kellőképpen, vagy nem volt elég a forgalom elhordozására, úgyhogy ekkor épült ismét egy repülőhíd Pest és Buda között, és aztán később felmerült egy újabb repülőhíd építésének az ötlete, ezúttal Újpest és Óbuda között, tehát ott északabbra.
1: Igen.
2: Ez már 1863-64-ben, itt már a Lánchíd építése után vagyunk, ne felejtsük el, tehát van már egy állandó kőhídunk, szeretnének egy repülőhidat, és itt már a Lánchíd társaság volt az, aki ezt megakadályozta, ugyanis neki kizárólagos joguk volt, és ez természetesen sértette volna az ő érdekeiket, hogy még egy másik híd is létrejöjjön, ami persze üzleti szempontból nem lett volna a Lánchíd társaság számára előnyös, úgyhogy ezért nem jött létre ez 1860-as években a repülőhíd.
1: Van arról információt, hogy más településen működik működött a repülőhíd, és hogy mentik?
2: Hát olyannyira, hogy a legutolsó repülőhíd, amiről tudunk, az 1913-ig működött, és ez pedig Tahi és Tótfalu között volt. Tehát csak egy picit több mint 100 évvel ezelőtt szűnt meg ez a nagyon érdekes műszaki megoldás arra, hogy átjussunk a Duna egyik oldaláról a másikra.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk a Palatinusz a fővárosban. Hova megyünk vissza időben?
2: Az 1790-es évekbe megyünk vissza, és már nem a Palatinusz fürdőről fogunk, vagy nem csak erről fogunk beszélni, hanem hogy mit is jelent ez a szó, hogy Palatinusz, és milyen formában jelenik meg a városban. A Palatinusz szó a nádor latin megfelelője.
1: Ezt már egyébként egy párszor említetted, néhány Mesélő Budapest.
2: Bizony, úgyhogy ezúttal Sándor Lipót nádorhoz megyünk vissza, aki 1790-ben megkapta a ma Margit szigetként ismert Duna sziget használati jogát. Ő volt az, aki elhatározta, hogy rendbe hozatja a szigetet, és nyári pihenőhelyet alakít ki rajta. Azonban egy sajnálatos vegyész baleset következtében ő elhunyt, és utóda a 19 éves öccse lett, József nádor, aki 1799-ben már birtokcserével tulajdonjogot szerzett. Tehát nem használati jogot, hanem saját személyes tulajdonába került a Margit sziget. Mivel ez a magántulajdona volt, parkosította is, és évtizedeken keresztül üdülő helyként használta, úgyhogy fel is épített egy nyaralót a szigeten, amely a ferencesek romos templomának az északi oldalához támaszkodott. Ez egy nagyon szép klasszicista nyaralóépület volt. Elhozatta a főkertészét is az Alcsuti birtokáról, aki parkosította a szigetet, a nádori nyaraló közelében még szőlőt is telepített. És ekkor kapta különben a nádor, vagy más néven Palatinusz sziget neve. Tehát ekkor nádor szigetként kezdtek rá utalni. Nádor halála után az ő legidősebb fia, 1847-től a fia István nádor vette át a területet, tehát folytatódott ez a nagyon szép nádori hagyomány, hogy a sziget magántulajdonban volt, és a nádorok üdülőhelyként, magánparkként használták.
1: Azért ez egy fontos dolog, meg fontos kérdés, hogy hogyan jutottak el erre az üdülőhelyre.
2: Igen, hát nem álltak még ekkora a hidak. Illetve a Lánchíd ugye nem kötötte össze a szigetet a budai, illetve a pesti oldallal, tehát a 19. század közepéig evezős csónakon jutottak Margit szigetre, és 1869-től gőzös járt a szigetre. Aztán persze megépült a Margit híd az 1870-es években, de ekkora hídnak nem volt még meg az a szárnyhídja középen, amely összeköti a Margit hidat a Margit szigettel.
1: Tehát nem lehetett bemenni.
2: Nem lehetett bemenni a hídról. Ehhez egészen 1900-ig kellett várni, amikor megépült a Margit hídnak a szárnyhídja. Tehát 1900 óta közelíthető meg a Margit sziget gyakorlatilag evezés nélkül.
1: Mikor került a magántulajdonból a fővároshoz a Margit sziget?
2: Budapest és Óbuda egyesítése 1873-ban történt, és ettől kezdve egyre jobban és egyre többször felmerült az igény, hogy ennek a magánterületnek bizony a főváros birtokába kellene kerülnie. Úgyhogy a fővárosi közmunkatanács elhatározta, hogy törvénybe is foglalja a Margit sziget kisajátítását, és ez meg is történt, és nem sokkal ezután 1910 márciusában létrejött a Palatinusz építő és ingatlanforgalmi részvénytársaság budapesti székhellyel. Ennek a cégnek a legfőbb feladata az volt, hogy megszerezze ezeket a magántulajdonból kikerülő ingatlanokat, és ezeken a telkeken épületeket építsen.
1: Van arról bármilyen információ, hogy vajon mennyiért vették meg, vagy hogy minden simán ment-e?
2: Kötöttek egy szerződést 1910 júliusában, amelynek értelmében ez a Palatinusz RT megvette József főherceg úrtól azokat az ingatlanokat, amelyeket a Margit sziget ellenértékének egy része fejében a kincstártól és a fővárosi pénzalaptól kapott. Tehát ez egy ilyen telek csere, vagy ingatlan csere volt. És ezeken a megvásárolt telkeken hamarosan nagy építkezések kezdődtek. Vidor Emil volt a bizony, ehhez kapcsolódik. Itt már a Palatinusz többféle megjelenési formájánál tartunk, hiszen először a sziget nevéről beszéltünk, most pedig azokhoz a Palatinusz házakhoz jutottunk el, amelyek két év alatt épültek fel. 23 négyemeletes, 4-5 emeletes bérház épült. A mai Alkotmány utca, a Széchenyi rakpart, Újpesti rakpart és a Pozsonyi út által határolt terület. Ezek közül mégis talán a legismertebb az a két Palatinusz ház, amely a Jászai Mari téren áll. Ezek a kis kupolás házak a Margit sziget felé néznek, a volt Palatinusz sziget felé néznek, és ezek váltak a legismertebbeké a 23 Palatinusz ház közül. Ezekben a Palatinusz házakban volt egy harmadik csap, a hideg és a melegvizes csap mellett, amelyből a Margit szigetről érkező gyógyvíz folyt. Oh. Azért ez milyen menő, nem?
1: Hogy hát ez nagyon.
2: Háromféle víz érkezik a csapból, de aztán ugyan ez a Palatinus cég építette a Palatinus strandfürdőt is, amely 1921-ben nyitotta meg a kapuit.
1: Erről fogunk beszélni.
2: Fogunk mindenképpen, nem is olyan soká. Tehát a Palatinus név nagyon sok formában jelenik meg, és mind ehhez a környékhez köthető valóban a sziget, illetve ott a Jászai-Mari tér környékén, és jönnek majd még a későbbiekben részletek.
1: Köszönöm.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwendt Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Az erdélyi magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. A miniszter hozzátette, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről Mogyoródon. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pól pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Léner Péter, Kossuth és Jászai díjas rendezőt, színházigazgatót, 13. kerületi díszpolgárt, üdvözlöm!
2: Köszönöm szépen!
1: A napokban, nem olyan régen, február 15-én volt éppen 90 éves. Sok szeretettel gratulálok, ez egy gyönyörű szám.
2: Igen, így hallani még egyszerű, megérteni lehetetlenség.
1: Miért?
2: Nézze, az, hogy az ember, én már amikor 70 éves lettem, akkor a orvosomtól megkérdeztem, hogy úgy megijedtem, hogy én most megöregedtem, vagy átléptem egy vonalat, és innentől kezdve már mi történik még. És akkor azt mondta, ez egy Préda István nevű orvosprofesszor, belgyógyász professzor volt, aki sajnos már nem él, azt mondta, hogy nyugodjak meg, a mai 70 éves az olyan, mint a régebbi 60, mert az orvostudomány és a gyógyszervegyészet olyan nagyot fejlődött, hogy ma már egy 70 éves 60-nak számít. Na most már nincs kitől megkérdezni, hogy most mitől nyugodjak meg. De nem kell, hogy megnyugodjak, mert inkább nem értem. Szóval ideges nem vagyok, én soha nem hagytam magam idegesíteni, ami nem jelenti azt, hogy nem voltam ideges, mint minden ember, aki él a Földön. De igyekeztem mindig arrébb állni, és kilépni, és kerülni az idegesítő történeteket, helyzeteket az életben.
1: Hát ez nagyon jó, mert akkor nem engedte magát behúzni a negatív spirálba.
2: Nagyon jól mondja, igen. Igen, pedig azért, hogy most visszaélek ezzel a számmal, 90 évvel erre volt kínálat, hogy úgy mondjam.
1: Hát ezen nem csodálkozom.
2: Igen.
1: Bőséggel.
2: Bőséggel volt kínálat.
1: És hogy telt a születésnap? Tehát mi történik, amikor az ember 90 éves lesz?
2: Hát nézze, ugye volt egy családi helyzet, feljöttek hozzám a gyerekeim, a családok, unoka, az mindig jó, együtt vagyunk. Akkor a József Attila Színházban, ahol 21 évet voltam igazgató, ott meghívtak, és egy este egy bemutatója volt egy előadásnak, és a előadás végén már a tapsrendnél lejött valaki, mert kínáltak, előálltak már a színészek, lejött értem valaki, és fölvitt a színpadra, és azt mondta a Nemcsák Károly igazgató, hogy itt van, itt áll előttem, és előttünk Léder Péter, a színház, most ezt szó szerint idézem, legendás igazgatója, aki ma 90 éves. És taps siker, mind a közönség részéről, mind a mögöttem álló színészek is kedvesen mosolyogtak, tapsoltak. Volt közöttük néhány tanítványom. Mondjuk én ezt a két eseményt rögzítettem aznapról.
1: Tehát ez volt az, ami nagyon fontos állomás volt. De az előbb említette, hogy 70 évesen mit mondott önnek az orvos. Hát ön aztán igazán nem panaszkodhat, hiszen amikor 2011-ben ugye eljött a József Attila Színháztól, ahol egyébként 21 évig volt színházigazgató, akkor utána még úgy írt 5 könyvet.
2: Igen.
1: Tehát 70-től 90-ig még 5 könyv.
2: Igen, kérlek szépen az utolsó este, amikor ben voltam a színházban, mint igazgató, akkor a Mici néni két élete ment.
1: Eszter Gályos Ceciliával.
2: Igen, és nem mentem be elbúcsúzni a színészektől, én nem szeretem a búcsúzást. Kijöttem a színházból, beültem az autóba, és jöttem át az Árpád hídon, és mentem haza, és egyszer csak megszúrral a telefonról. Fölveszem, azt a szervusz Péter kémit. Andorai Péter. Mondom, szervusz Péter kém. Csak azért hívlak, mert nagyra becsüllek és nagyon szeretlek. Kis szünet, mert meglepődtem, és mondom, nagyon szépen köszönöm, Péterkém. Én is nagyon szeretlek, és én is nagyra becsüllek. Szervusz! És tulajdonképpen ezzel a nagyon szép két mondattal és várat, a jó ugyanolyan olyan véletlenül és váratlanul történik az emberrel, mint a rossz. Tehát ez egy váratlan telefon volt, úgy tűnik, mint ha valaki megrendezte volna, hogy az andorai mikor tudta, hogy én odaérek a híd közepére, ez egy rejtély előttem, de nem bonyolultam bele, örültem. Ezzel lezártam a színházzal a konkrét kapcsolatomat, és akkor úgy éreztem, hogy én ettől az egész történet nem akarok elszakadni.

0: akkor elmentem a Kolosi Tamáshoz, akit a gyerekeimen keresztül ismertem, ő volt a Líra igazgatója, és elmondtam, hogy szeretnék ezt a könyvet írni. És akkor fölvett a telefont, leszólt Kunos Lászlónak, aki a Korvéra igazgatója volt, hogy küldök le hozzá valakit. Lementem, elmondtam, megbeszéltük, és megírtam az első könyvemet. És akkor ezt még követte három, és ott kiadtuk Légyet.
1: És aztán most az ötödik, az már máshol jelent meg, a Napvilágnál. Erről is szót ejtünk hamarosan, jövünk vissza Lénár Péterrel, aki Kossuth-díjas rendező és színházigazgató.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező, színházigazgató, aki a napokban, hát nemrégiben volt éppen 90 éves. Na most ugorjunk egy kicsit vissza az időben, hát nem sokat, csak néhány mondjuk évtizedet, amikor az édesanyjával sétált, ma jól emlékszem, azt mesélte, hogy az Andrássy úton, és találkoztak Ajtai Andorral, akkor az édesanyja, jaj, úgy néz rám, pedig az ön emléke, remélem jól mondom, akkor az édesanyja azt mondta, hogy ön színész lesz majd, amikor ezt Ajtai Andor megkérdezte. És akkor ő erre önre nézett, és azt mondta, hogy beszélje le. Tehát mit gondol, hogy egyáltalán ez miért merült fel? Tehát az édesanyja mit érzett meg magából, amikor még kisgyerek volt, amiből azt szűrte le, hogy ön színész lesz?
2: Ez egy nagyon titokzatos kérdés, amit maga mond. Mi soha erről nem beszéltünk. Hát egy 6 éves vagy 2 éves kisfiúval az ember nem beszél arra, hogy mi akarsz lenni, Péter. De nagyon jól emlékszem az Ajtai Andor arcára, amelyik ezt megelőzően kellemesen társalogtak anyámmal. Ilyen háború előtti Herceg Ferenc Heltai Jenős a hangnemben, és akkor az arca elkomorodott, és

0: Dosztojevszkij lett egyik pillanatról a másikra, és azt mondta, hogy beszélje le. Na most ez nem az ő személyes sorsára vonatkozik, bár nem ismerem az ő életét. Tehát egy nagy sikerű magyar színész volt, de egy nagyon nehéz pálya. Tehát nem kétséges, hogy egy embert próbáló pálya.
1: De azért érdekes nagyon ez a párbeszéd, mert valamit megmutat. Tehát, hogy valami misztériumot, valami nagyon erőteljes intuíciót, tehát, hogy az édesanyja is ezt miért mondta? És miért mondta ezt Ajtai Andor, hogy beszélje le, hogy ön távolítsa el ettől a pályát, ettől a világtól mondjuk, nem is feltétlenül talán a színészetre gondolt. Tehát, hogy egy nagyon érdekes párbeszéd, az meg különösen az, hogy önnek mindez megmaradt.
0: Megmaradt, mert az Ajtai Andor személye volt nagyon érdekes számomra, mert nyilvánvalóan láttam már őt, és tudtam, hogy ők is oda, és érdekes volt, hogy egy ilyen maga a beszélgetésnek a hangvétele nagyon érdekes volt. Tehát, hogy úgy mondjam, ebből a vígjátékból, ezzel a társalgási, kellemes vígjátékból átment egy tragédiába az ő beszélgetésük. Már ennek a zenéje megfogott engem, és mivel ő egy rendkívül jelentős színész, hogy gyönyörűen mondta ezt, hogy beszélje le. Ha olvassa, hogy most a nagy színészekről beszélek, csak ha olvassa a nagy színészek életrajzát, a legnagyobb sikeresekét, a legsikeresebbekét, a legjártsebbekét, nehéz ezen a úton végig menni. Boldogan mennek, de nehéz, és egy nagy feladat.
1: Mi okozza a nehézségét?
0: Nézze, mindenkinél más, de nyilván vannak azonosságok. Az egyik ilyen azonosság az öregedés. Tehát tökéletesen más a szerepköre a 30-40 éves Ajtai Andornak, a 50-60 évesnek, és a 70 évesnek. Na most azt az ember kvázi kezdi megérteni, hogy az életben alkalmazkodni kell a pillanatokhoz. Tehát követni fizikailag, lelkileg, idegileg, agyilag, szellemileg. Na most ez a rádióban is így van mindenkinél. És így van minden pályán. Na most a színésztél hatványozottan, hiszen ez egy testi pálya elsősorban. Nyilvánvalóan nagyon erős hozzá a belső tartalom, az egész személyiség, a kisugárzás. De ez egy testi pálya, szóval mondjuk kinyílne itt a szobában az ajtó, és bejönne egy ember, és állna az ajtóban, akkor magának is, és nekem is eszembe jutna róla valami. Tehát ahogy kinéz, ahogy ott áll.
1: Tehát rögtön lenne egy történet? Azonnal elindulna valami?
0: Egy történet. Egy történet, és amikor megszólal, akkor úgy kell megszólalni, mint az adott pillanatban, ahány éves az az ember. És ezért ez színésznőknél, hát képzelheti, hogy mekkora téma ez.
1: Hát és nincs is szerep, ugye 40-50 körül?
0: Kevesebb és más. Hát és minél megy előbbre időben, ez annál kevesebb és annál nehezebb.
1: És hát nem beszélve azokról a lelki tartalmakról, amiket egy színésznek önmagából kell előhívni egy szerep megformálásához. Tehát, hogy én arra gondolok sokszor, hogy ez olyan erős, pszichés megterhelés lehet, nem is bírja mindenki.
0: Nézze, egy nem kis feladat az egész, egy embernek egész életében más szövegeit mondani. Tehát a nap egy jelentős részében beszél, és nem azt mondja, amit ő írt, vagy ő mond. Ez mindenképpen ad egy hatás az emberre. És maga az életkorváltozás önmagában egy hatás, mert más az élethelyzete egy 25 évesnek, egy 45 évesnek és egy 65 évesnek.
1: Nem beszélve arról a korról, amiben élnek, amiben születtek, és ugye akkor itt szintén felmerül az, hogy vajon mit mutat meg egy színész lehetőségéből, tehetségéből az, hogy az adott korban hogyan tud érvényesülni.
0: Most maga egy nagyon fontosan mondott, amit én kihagytam, lehet, hogy mondtam volna, még tovább beszélünk, de maga nagyon jól megelőzött. Ugye, ha belegondolunk, az én nem mondom ki a számot, hogy hány évemben.
1: És szerintem
0: maga
1: erre legyen büszke.
0: Maga már kimondta. Ugye én egy polgári életbe kerültem be. Egy polgári családba, egy polgári millióbe, egy jó, úgynevezett középosztályos élethelyzetbe. Aztán jött a háború, ami születésemhez fogva, vallásomnál fogva, ez családomat is, és mindannyiunkat nagyon kegyetlenül megérintett. A családom egy része elpusztult, megölték. Akkor a háború után, ugye itt volt egy zseniális helyzet, 45-ben Pest már felszabadult, de Buda még nem. És a Nemzeti Színház, nem a Nemzeti Színházban, amit lebombáztak, vagy megsérült erősen, hanem a Magyar Színház épületében tartott egy martinét, egy délelőtt. És képzelheti el, egész Budapest ott ült. De nyitva voltak az ajtók, mert az utcán is álltak. És le volt engedve a függő, és várták, hogy elkezdődjön az előadás. És egyszer csak szétnyílik a függöny, kirohad rajta a Várkonyi Zoltán, fölemeli a két karját, és fölüvölt. Élünk! Na most valamilyen módon mindannyiunknak ez volt 45 telén, akik még ott valóban éltünk. Akár gyerekként álltam ott, akár idősként. Egy váratlan adomány és egy váratlan élmény, és ugyanakkor egy váratlan tragédia is, mert láttam a nagymamámat, nagymamáimat, akik nem tudták halálukig elviselni, hogy a gyerekeik egy részét megölték. Na most én nyilvánvalóan, mint gyerek, ebből minimálisat éltem át.
1: De hogy olyan korban is élt, amikor egészen más kihívásokkal, szenvedésekkel kellett egy színésznek megküzdeni azon, hogy a pályán maradjon, és hogy sikeres legyen. Na, erre visszatérünk. Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth és Jászai díjas rendező, színházigazgató, akivel hát az előbb arról beszélgettünk, hogy vajon a különböző korokban, a rettenetes nehéz évtizedek alatt hogyan tud egy színész fennmaradni, megmaradni, túlélni, illetve hogyan tud akár a mai korban. Szóval, hogy mitől függ ez?
2: A kérdés örök, és így van, hogy maga mondja, de nem egy színész, hanem egy ember. Tehát egy ember hogy tudja végigélni az életét ebben a korszakban, ebben a 20. mondjuk, mi azt mondjuk, hogy 20. század, de az előttünk lévő pár száz év sem volt egy zenés vígjáték. Itt a feladat az, hogy megkísérjen az ember alkalmazkodni az adott helyzethez. Tehát, és akkor kitalálja, hogy milyenek a technikája. Lelki, fizikai, intellektuális. És aki erre a változásra képes, az a túlélők csapatába kerül, nem folytatom tovább, mert akkor szomorúság.
1: Értem, de hogy közben igen, szükséges az, hogy az ember tudjon alkalmazkodni, idomulni valamennyire a fennálló rendhez vagy helyzethez, de hogy közben azért szükség van valamiféle bátorságra is, vagy határok feszegetésére is. Amit például én úgy érzem, hogy ön a Thália Színházban bőséggel megtett, ugye akkor olyan darabokat vett elő, hát Kazimír Károly a színházigazgató áldása alatt, amik nem voltak szokásosak, amik kockázatosak voltak. Hát ilyen volt a Godóra várva, aztán Csurka darabja,
2: Ki lesz a bálanya.
1: Így van, vagy éppen Őrsi István.
2: Sírkő és kakaó.
1: Igen. Tehát, hogy én értem azt, hogy igazodni kell a túlélésért, de hát akár a mostani korszakot is említhetjük, hát borzasztóan nehéz helyzetben
2: vannak.
1: Igen, így van. A színházak, illetve a színészek, hát tényleg, tehát nagyon sokan a megélhetés szélén, remek, nagy tehetségű színészek, de hogy az alkalmazkodás, vagy egyáltalán tudomásul vétele annak, hogy miben élünk, illetve valamiféle kritikai szemlélet és bátorság az elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember fennmaradjon, nem? Tehát, hogy, mert az alkalmazkodás sem jó, hogyha túlságosan jelen van, hiszen akkor maga alá söpör a kor.
2: Igen, de azt mondom magának, hogy én most úgy visszagondolva mind azon témákra, amiket maga bölcsön helyesen mond, azt hiszem, ez nem egy intellektuális elemzés eredménye. Az emberben vagy benne vannak ezek ott mélyben, ezek az adottságok, képességek, érzések. Tehát maga mondta Thália a színházat. Szóval a Kazimírhoz alkalmazkodni sem volt olyan egyszerű. De hát most ezzel én nagyon megszerettem őt, és nagyra becsülöm, tehát nem ellenében mondom, de azért mégsem volt a legegyszerűbb ember a világon, de egyikünk sem az. Tehát azért kialakult bennem, azok közé tartozom, akikben kialakult, hogy tudok az adott környezetbe integrálódni. És számomra nagyon fontos volt a Thália, mert rendezni. A Martor Endrénél tanultam meg a főiskolán, aztán főnökő volt, és a tanára, mint a Major Tamástól, a Nádasdi Ádámtól. Nádasdi Kálmár a fiát mondta most. De igazgatni a Kazimírtól tanultam meg.
1: Pedig hát ő sem volt könnyű helyzetben, tehát neki is igazodni kellett a fennálló társadalmi rendhez.
2: Ő ezt szenzációsan tudta. Tehát ő tudta, hogy hol van, mit kell csinálni, és rendkívül sok kollégának, előttem álló vezető kollégáknak rengeteget segített abban, hogy életben maradjanak, és a pályán maradjanak, és adott esetben magas pozícióban maradjanak. Tehát én ott, tehát például azt, hogy ugye a Thália Színház társulatában ugye ez még akkor bőven úgy volt, voltak baloldali színészek, hogy úgy mondjam pártagok, leegyszerűsítve azt mondom, hogy kommunisták, noha fogalmuk nem volt arról, hogy mi az, hogy kommunista, de mégis ide tartoztak, És voltak régi, úgynevezett régi háború előtt jobboldali színészek. Én egy rossz gesztusra nem emlékszem. Tehát most mondok egy, tehát mondjuk a Dajka Margit, akit imádtam, az egy, az a, mondjuk a jobboldali csapatban volt, a Peti Sanyi bácsi az a baloldali csapatban volt, de ezek tisztelték és szerették egymást. Tehát, és ez annak az atmoszférának köszönhető, amit a Kazimír és a Keres Emil valósítottak meg a Thália Színházban. És ezt én remélem, hogy megtanultam.
1: Jövünk vissza. Lénár Péter a vendégem.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki éppen február 15-én volt 90 éves, amit még most sem nagyon akar elhinni, de hát azért a tények ezt mutatják. És nagyon érdekes az, hogy önben nagyon sokan, meghatározó emberek belelátták azt a jövőt, ami aztán megtörtént önnel. Tehát, hogy ilyen lehetett például Básti Lajos is, aki, amikor ön először színész szakra jelentkezett, rendező akart lenni, de először színész szakra jelentkezett, mert nem indult rendezői osztály, akkor azt mondta önnek a felvételin talán, hogy jöjjön vissza egy év múlva rendezőnek. Honnan tudta? Mit látott? Mert valamit ő is megsejtett az ön életútjából.
2: Nagyon fontosat és nagyon jót mond, nem tudok rá válaszolni. Nyilván a Básti egy rendkívül jelentékeny tehetségű ember volt, és látta, hallotta, hogy elmondom azt a verset, és látta, hallotta, megérezte, hogy ez nem színész, úgy, ahogy van az egész fiúcska, de értette, amit mond, és ne zárjuk ki ebből a házból. Aztán majd a többi kolléga megmondja, hogy mi legyen vele. Ennek volt egy, ha még megengedi, hogy elmondjam, volt egy előzménye. Ugye a Stankai Pistával együtt készültünk fel a felvételire. Erre a bizonyos évben. Ő színész akart lenni természetesen, és a Margit híd, Pesti híd főjénél ott volt egy kis tér, és ott padok voltak. És ott mondtunk verseket egymásnak. És akkor elmondott egy verset, és úgy nagyon hallgattam, és ránéztem, és azt mondtam neki, édes Pistám, milyen szép hangod van neked, és milyen értelmetően beszélsz. És ez nyilván azt jelentette, hogy ő valahogy más, mint én. Tehát ott tulajdonképpen ez az expozé a Bástívnak a szövegének. Tehát ott valamit úgy belémtett valamit, amit én magamtól észrevettem magamon. Amit nem fogalmaztam meg, de aztán természetesen jelentkeztem. Mert aztán utána indult rendezői szak, és arra jelentkeztem.
1: Csak közben Csapos is volt, ugye? Volt egy rövid karrier Csaposként.
2: Csapos voltam, a Zichy Jenő utcában volt, a Pirtói Béke TSZ-nek a borpincéje. És ott voltam Csapos. És talán egy fél évet lehettem ott, és egy héten legalább 3-4-szer ott volt a Berda József költő, aki hozott egy nagy vekni kenyeret, azt ott a hordó fölvagdosta, hozott szalonnát, azt is fölvagdosta, és csinált ilyen kis szeretecskéket magának, és mindegyik után egy pohár rizlinget ívott. Nagy darab ember volt, és mindig aktatáska volt nála. A másik ilyen vendég volt, akire emlékszem, az a Borvető János, ő egy nagy bonvivá volt akkoriban az Operettszínházban, és már emlékszem, mit ívott, de hát úgy érzem bor, de hogy melyik bort, azt nem tudom, de egy elég szép mennyiséget ívott meg valahányszor, és fölüvöltött. Hideget kell inni, és melegen énekelni. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, és előadta az egész dalt. És volt még egy bácsi, azt sem tudom, a Lajos bácsi, azt hiszem, egy asztalos mester, egy nagy kövér ember volt, aki ő viszont minden reggel bejött, és azt mondta nekem, távozás előtt, képzeld el, fölébredek, fölöltözöm, kicsit megmosakszom, de előtte én minden reggel pont a feleségemet.
1: Micsoda párbeszédek zajlottak ott. És közben Berda József az aktatáskából szalonnázott.
2: Igen. Erre a háromra emlékszem, de hát nagyon sokan voltak, hogy most volt egy nagyobb, ezeknél nagyobb asztal a csaposságomnak. A harmadik felvételén a rendező szakon, tehát a döntőben, ott ült egymás mellett a major Marton Nádasdy. És a major, ő vezette a felvételit, egy ilyen fehér pólóban volt, fehér kék csíkosban, a másik két úr nyakendő ölt. Azt mondta, olvasd el ezt a verset. És a Petőfi Csokonai volt. Felolvastam, és azt mondta, most rendezd be azt a kocsmát, ahol ezek ittak.
1: Meg volt az alap hozzá.
2: Na most meg volt a tudásom hozzá, hogy maga mondja. És berendeztem azt a borospincét, hát mint egy profi építészmérnök, belső építész. És a major lenyűgözve hallgatott engem, körülnézett, nézte a két rendezőt. Én végigmondtam az utolsó pohárig minden, nagy csönd, és azt hittem, hogy abban a pillanatban kirúg a major, és annyit mondott, köszönöm. És én úgy kecmeregtem a szobában, meg 7 percig tartott a felvételi. Emlékszem rá, mert ez azok közé tartozik, amelyek megmaradnak az ember emlékezetében. Egy harmadik felvétel a rendező szakon 40 perc. Szét trancsírozzák az embert. És meg voltam győződve, hogy nem vettek fel. És akkor egy olyan 2-3 hét után kaptam egy levelet a főváros, a főiskoláról. Léner Péter, a Színház és Filmművészeti Főiskola rendező tanszakára 56-57-es tanév első évében fölvettük. És megmutattam apámnak, és apám azt mondta, ez az első jó, ami velünk a háború után történt.
1: Mire volt jó az a rövid csapos időszak, ugye? Jövünk vissza Léner Péterre.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád Fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt, 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas, rendező és színházigazgató, akinek egyébként nemrégiben jelent meg 5. könyve, amit úgy 2011 óta írt, tehát amióta eljött a József Attila Színházból. Na de menjünk egy kicsit még vissza az időben, az előbb a színművészeti főiskolára való felvételiről beszélgetünk, a rendezői szakról, ahová Marton Endre osztályába került. Mindig nagyon meleg szívvel nyilatkozik róla. Talán még valami olyasmit is mondott, hogy ön volt az ő kedvence, vagy fordítva, önnek ő volt a kedvence. Tehát, hogy érezhető, hogy nagyon erős hatást gyakorolt önre Marton Endre.
2: Én máig azt mondhatom magának, életem talán a legboldogabb 5 éve volt. Vagy úgy is mondhatom, hogy az első élethelyzet, amikor tudatosan voltam boldog. Tehát úgy értem ezt, vagy úgy érzem ezt, hogy akkor éreztem, hogy az élet szép, jó dolog tanulni, otthon vagyok, találkoztam önmagammal, találkoztam azokkal az emberekkel, akiket, most egy veszedelmes szót mondok, tudat alatt kerestem. Azért az a veszedelmes szó, mert nem tudom, mi az ő tudat alatt, de mégis megtaláltam azokat.
1: Hogy a sors ön elé hozta őket? Erre gondol?
2: Igen. Én nem tudtam, hogy kik tanítanak a főiskolában, tudtam neveket, de ezek, hogy mit adnak nekem, és mit közvetítenek nekem, és mit kapok tőlük, azt nem tudtam. Megkaptam a színházat, megkaptam önmagamat. Marton, én nagyon szerettem. Nem volt egy egyszerű ember, egy háborúban, visszatérve egy előbbi témáinkra, ő azok közé tartozik, akiket a háború nagyon megviselt. Egy polgári családban született, tanult, tanították, ki járt külföldön, a Reinhardtnál, külföldön tanult, Budapesten tanult, de már származásánál fogva sok minden érezte az életveszélyt. Tehát fiatalon váratlanul egyszer csak szembe került az életveszéllyel. És ezt hiába volt nagyon sikeres, és nagyon tehetséges. Ezt tulajdonképpen nem tudta, nem is az, hogy feldolgozni, nem tudta elfelejteni. Ez az idegrendszerét és az egész személyiségét, hogy mondjam magának, egy kicsit úgy beállni, úgy nem engedte, hogy a napfény igazán rásüssön.
1: És ez miben nyilvánult meg?
2: Mondok egy példát magánál. Ő tényleg végig 5 év alatt szeretett engem. Számos számos gesztus mondatot mondott nyilvánosan rólam. És az 5. éves diploma kiosztásunk előtt major szobájában volt egy mondjuk diploma megvédés, ami fejenként 10 percig tartott, tehát már egy formális dolog volt. Lezajlott kellemesen, jól, és mentünk kifelé, és a Marton jött mögöttem, és lehajolt hozzám, és a fülembe súgta: magának innen el kell mennie.
1: De mire gondolt?
2: Arra gondolt, hogy ez a, most kénytelen vagyok így fogalmazni, ez a tehetséges, okos, de rendes polgári gyerek nem fog tudni ebben a magyar valóságban integrálódni tudni. Én ezt természetesen akkor fogalmam nem volt, hogy mit mond. És ma már tudom, mert tapasztaltuk, több millióan, hogy ez egy feladat volt. Tehát maga mondta ezt a nyugdíjba vonulásunkra könyvek írása. Uh-huh. Ez is az tulajdonképpen, hogy nem akartam otthon ülni a szobámban, nem felgyújtani a villanyt, és egy sötét szobában ülni és szoborkodni, hogy én most már nem dolgozom.
1: Tehát végül is akkor Marton Endrének azért ebben nem volt igaza, hogy ön itt ne tudnak
2: kiteljesülni. A Marton Endrének nem volt igaza, de a Marton Endre 62 éves korában szívinfarktusban meghalt. Tehát nagyon szerettem, és ha most egy pillanatban rágondolok, akkor azt tudom mondani, hogy köszönöm.
1: Léner Péterrel jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, aki hát ezért jó néhány színház élén ott volt az elmúlt évtizedekben. Hát például a Miskolci Nemzeti Színház rendezője volt, aztán a Nemzeti Színházé is, később a Pécsi Nemzeti Színházé, aztán a Thália Színház rendezőjeként is dolgozott, majd a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője volt, illetve a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója és főrendezője. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendezője, ugye most szándékosan nem mondtam még a József Attila Színházat, de hogy azért ön mindenhol igyekezett megvalósítani azt, ami ott volt a fejében, és talán ez legjobban mégiscsak a József Attila Színházban sikerült, vagy ott volt nagyon határozott elképzelése, vagy ott ért be, bár a Nyíregyházi is hatalmas siker volt, és ott is legendás igazgatóként tartják számon, de hogy mégiscsak a József Attila volt az, amit önnel kapcsolatban korszakalkotónak neveznek.
2: Számomra ez a hosszú út, amit mond, ennek az volt a nagy értelme az életemben, hogy ugye én egy pesti polgárfiú vagyok. Születésemnél fogva, gyerekkori életemtől kezdve elég sokáig, ahogy apám mondta önmagáról, én egy terézien státti polgár vagyok. És lehet, hogy én is az vagyok. Annak kellene, hogy ma Budaligeten lakom, amelyikkel nagyon szeretek lakni, de azért ott a személyiségem centrumában, mégis az identitásunk központjában mégis ez maradhatott. Na most az, hogy én ennyi vidéki színházban voltam, ezt ma már úgy fogalmazom meg, és akkor is örültem, de ma úgy visszamenőleg úgy fogalmazom meg, hogy megismertem Magyarországot. Tehát amit kaptam ettől a nagy utazástól, hogy megismertem Magyarországot, és megértettem, hogy hol élek. Jobban megértettem, mint hogyha egy színházban éltem volna le az életemet, amit én nagyon szerettem volna. Én a Nemzeti Színházat imádtam, amikor ott voltam. És többször kísértem haza a Marton Endrét, és akkor emlékszem egyszer a Tököli úton, ott kis bentünk, mert ő besétált az Ilka utcába, oda már nem engedett be engem, mert ő ott lakott. És azt mondtam, a Tököli út és Ilka utca sarkán, tanár úr, minket mégis a Nemzeti Színházból fognak temetni. Na most ez nem történt meg, a Marton Endrét drasztikusan kirúgták, 62 vagy 63 éves korában szívinfarktus kapott, és egy autóban meghalt. Én egy évig voltam a Nemzeti Színház tagja, utána azonnal kirúgtak.
1: De a Makrancos Katát azt megrendezte?
2: A Makrancos Katát megrendeztem. Akkor volt egy Shakespeare forduló, és hárman rendeztünk. A Major, a Marton és én. Akkor voltam 23 éves, én rendeztem a Makrancos Hölgyet, és boldog voltam, isteni színészekkel dolgoztam, Berek Kati, Mányai, Tompa, Pufi, rengeteg, egyik jó volt, mint a másik, Rajz, Bicskei Tibi és a többi, és évad végén történt egy igazgatóváltás, és az ő igazgató, jóban voltam a társulattal,

0: a major pozíciója lett erősebb. Mm. És az új igazgató nem akart engem egy, hogy egy rossz helyzetbe kerüljek.
1: Mm. Ez a végül is akkor jót tett önnel.
0: Jót tett nekem, és kiléptem a Bot Bélának hívják, hívták, kiléptem az igazgatói szobából is a főtitkár, de még az ajtón volt a keze, a főtitkár azt mondja, hív fel a Vámos Lászlót, mert keresett. És akkor onnantól kezdve mentem a vidéki színházakba, egyikből a másikba, a másikból a harmadikba. Nagyszerű városokkal ismerkedtem meg, mind különböző. Tehát, mit tudom én, Miskolc és Pécs hihetetlenül különböznek. Mindegyiktől különbözik Szeged. Mindegyiket nagyon szerettem. De most mondtam háromat abban a 6-7-ből. És ez a zárt világban élő pesti kisfiú, akkor már nagyfiú, megismerte ezt az országot. Szóval többet tudtam meg, mint ezt megelőzően.
1: És ezt fel is tudta használni a későbbiek során, ezt a tudást, tehát ilyenkor az emberre úgy ragadnak információk, hogy nem is kell érte tennie, hanem csak ott van egy adott helyzetben.
0: Igen, ezek ezek, hogy mondjam, az ember belélegzi. Tehát nem tudja, hogy mi jön be, amikor levegőt vesz. Vagy amikor néz. Vagy amikor hal. Vagy ezt nem tudja az ember. De ott belül ez elraktározódik valahova. Oda, hova neki kell.
1: Igen. És tudja, mi az érdekes, hogy most az ön életrajzát tényleg csak így nagyon, ha az ember csak így átfutja, akkor már is egy nagyon, hát egy rendkívül sikeres ember pályaképe rajzolódik ki. Hát ha még alaposabban nézi meg, akkor pláne így van. De hogy mégis azért önnel is történtek ilyen traumák, hát gondolom azért csak az volt, amikor egy év után a Nemzeti Színháztól elküldték. Szóval, hogyha egy kicsit a felszínt jobban megkapirgáljuk, akkor azért ott is voltak bőven nehézségek, vagy akár csak az, hogy 56-ban, ugye, amikor a színművészetire járt, akkor is meg kellett küzdeni azzal a helyzettel, ami az országban volt. Mindegy, számtalan ilyen eset volt.
0: Igen, szóval mindenkinek most télen operáltak engem, így gerinc, egy súlyos gerinc műtéten volt. És a belgyógyász professzor, aki egy műtét előtt vizsgált engem, a jelentésre azt írta, az operációt megfontolandónak tartom, de kardiálisan rendben van. És akkor egy nagyszerű sebész professzor Szegedi Klinikát megoperált, és nem volt mindenki biztos abban, hogy ezt túlélem. És akkor a sebész professzor, amikor mielőtt elment, hazajöttem volna Pestre, 4 nap után, egy 2,5 órás műtét után, azt mondta nekem, te a túlélők kategóriájába tartozol.
1: És ez mindig így volt, nem csak most. Nem? De ez egy belső adottság. Tehát itt ő nem hiszem, hogy az egészségi állapotára gondolt, hanem valami belső lelki erőre.
0: Nem tudom, azt tudom, amit egyet tudok, hogy én most itt ülök, és magával beszélgetek, és jól érzem magam, és jól esik arról beszélni, amit maga kérdez, mert jól esik mindent felidézni. És itt az elmúlt hetekben ezt már többször megtettem, és mindegyiket élveztem. És most is élvezem, mert örülök, hogy ezek az évtizedek úgy múltak el, és ezt a könyveimben próbáltam kiírni és rögzíteni, hogy ez másoknak is jelentsen valamit.
1: Én meg nagyon örülök annak, hogy itt van nálunk. Most zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza.
0: Mit csinálunk?
1: Zenélünk. Léner Péter a vendége.
0: Most fölállhatok egy pillanatra?
1: Fel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem Léner Péter, Kossuth Díjas rendező és színházigazgató, akinek egyébként 5. könyve jelent meg nemrégiben Színésznők címmel. De most egy kicsit még hadd kérdezek öntől valamit. Ezt én nem értettem, hogy ön a színművészeti főiskolán tanított, de nem rendezőket. Miért nem?
2: Oda hívtak tanítani a színészekhez, és én boldog voltam, hogy ott tanítottam. A Marton osztály, a Marton hívott. A Marton hívott, ő indított egy új osztályt, és oda járt a Ruboldödör, a Pregicer, most mondok két nevet, a Tóth Tamás, és a többi ebbe az első osztályba. És előtt az első osztály, amit tanítottam, és nagyon szerettem a főiskolát. Nagyon szerettem a főiskolát, nagyon szerettem, mint hallgató, nagyon szerettem, mint tanár.
1: De színészeket tanított, rendezőket meg nem.
2: Nem, nincs, nem gondolkoztam ezen soha. Én örülök, a fiatal színészek között éltem, ottam még egy, hogy 30 évig tanítottam, vagy mennyi ideig.
1: És mi volt az a legfontosabb tudás, vagy amit igyekezett átadni nekik? Tehát mit tartotta a legfontosabbnak a szakmából?
2: Most ez az utolsó könyvem, ami most jelent meg a múlt héten, Színésznők címen, három színésznővel a beszélgetéseim, a Halász Judit, Eszter Gályos Cili és a Galambos Erzsi. A Eszter Gályos Cili, aki a Túlélők nagy csapatában van, van egy ilyen mondata. Én is, mint mindenki, beleestem egy üregbe, egy pocsolyába, egy üregbe, és az volt a célom, hogy minél előbb kimászok belőle. És ki lehet mászni? Tehát nyilvánvalóan ki kell találni, hogy hogy mászom ki, miért mászom ki, hova mászom, de tulajdonképpen ennek a tudatalatti, ott bent van a mélyemben ennek az ismerete.
1: Ezt lehet, hogy nem is kell szavakba foglalni, hanem...
2: Nem is tudom.
1: Nem is.
2: Nem is tudom.
1: De hogy mégiscsak érzékelhető, és hogy valamilyen módon mégis átadja ezt a tudást.
2: Hát az, hogy most itt ülök és beszélgetek magával. Tehát tulajdonképpen ez a korosztály már elég kevesen vagyunk.
1: De ön viszont elképesztően aktív. Tehát az, hogy 70 éves korától, ugye 70 körülbelül?
2: 71.
1: 71 éves korától, igen. Mostanáig megírt 5 könyvet. A József Attila Színházról, Stankairól, akivel majdnem egy napon született, ugye egy nap különbséggel, és hát nagyon sok minden összekapcsolta, összekötötte önöket. Aztán hát írta a színésznőkről, írta nagy mestereiről is, Kazimír Károly, Marton Endre.
2: A Pista bácsi tanár úr,
1: igen,
2: Bodrogiról.
1: Bodrogiról. Tehát, hogy elképesztő, hogy mi mindent hívott elő az emlékezetéből, és hogy ezek a könyvek, ezek nem elsősorban egy ilyen kérdezfelelek típusú történetek, hanem olyanok, amelyekről ön is sokat elárul saját magáról, és az ön személyisége is kibontakozik.
2: Most nagyon fontosat mondott. Tehát úgy bontakozik ki, hogy ami az elmúlt évtizedekben bennem maradt, amelyek engem alakítottak, és akikre én is nyilvánvaló hatással voltam, ennek az élményét át akarom adni.
1: De át lehet adni egyébként szavakban a színházhoz kapcsolódó élményeket, hiszen a színház az egy annyira erőteljesen érzéki élmény. Ott vagyunk egy adott térben, abban a pillanatban. Szóval hogy hogyan lehet ezeket a történeteket, ezeket a tapasztalatokat szavakba foglalni, és úgy átadni mondjuk egy olyan generációnak, aki egyébként adott esetben már nem is ismerte azokat, akikről szó van, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyszerűen egy más szinten működik a színház, mint az írás.
2: Úgy mondjam magának, ez most egy olyan alapvető kérdés, amit maga most hozzám intézett, ami annyira jó, hogy nem lehet rá válaszolni. Tehát ha megkérdezi, hogy hány órakor születtem, és mikor, az pontosan meg tudom magát mondani, bár nem voltam öntudatomnál még akkor, de erre nem tudok válaszolni. Nyilván bennem van valami, hogy a színészekkel, azt mondta nekem, most még egyszer idézem a Cilit, azt mondta a Cili, hogy magának színész lelke és színész szíve van. Én nem elemeztem soha magamat. Na most ezt nagyon megtisztel a Cili, ahogy ezt mondta. Ő ezzel azt akarja mondani, hogy testvére, hogy egy csapatban vagyunk.
1: És ezt megsejti. Tehát,
2: és ezért tudtunk egymással beszélni, de nem csak vele, és az Erzsivel, és a Jutkával, hanem azon a több száz színésszel, akikkel együtt dolgoztam. De én a műszakkal is, képzelj el, hogy már bőven eljöttem a József Attilából, már bőven nyugdíjban voltam, és csöngetnek nálunk. Nyilván az íróasztalnál ültem, kimegyek, a Canka Sanyi állott, szóval kellékes volt a színházban. Meghalt természetesen. Azt mondja, a tanár úr, hogy miért, azt nem tudom, engem mindenki tanár úrnak hívott a színházba. Azt, hogy igazgató, ezt nem is hallottam. Azt mondja, a tanár úr, hoztam valamit. És akkor a József Attila színház nézőtéri székeit kicserélték, mert azok évtizedekkel ezelőtt kerültek be az épületbe, és behozza a lakszobámba, és leteszi azt a két széket, ami mi a feleségemmel ültünk a bemutatókon. Na most, hát ez valamit jár, ahogy maga most mutatja, látom. Tehát ezen nem...
1: Nem kell magyarázni.
2: Tessék?
1: Nem kell magyarázni.
2: Nem kell magyarázni. És azt mondtam, hogy köszönöm, Sanyika. És ott van a szobám kellős közepén, az íróasztalom előtt áll így.
1: A két szék.
2: A két szék. És remélem, hogy ott is marad.
1: Lénár Péterrel jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Léner Péter Kossuth Díjas, rendező és színházigazgató, aki hát 21 évet töltött el a József Attila Színház igazgatójaként. Ugye 1990-ben, egy abszolút történelmi helyzetben, a rendszerváltáskor került oda, és alapvetően meghatározta a színház repertoáriát, további működését. Mi volt az ön fejében elsőként, legfontosabbként, hogy mit szeretett volna ott megvalósítani?
2: Valamelyik nagy francia rendező, színház csináló mondta, azt hiszem a Villár, hogy aki egy színházat csinál, annak azon túlról ismeri a darabot, amit rendezi, ismeri a szerepet, amit játszik, valamit még tudni, valamire még gondolnia kell a mindenek fölött. Tehát ezt mondjuk úgy lehet megfogalmazni, hogy legyen egy stratégiája. Az én stratégiám a József Attilában az volt, hogy ez angyalföldön van. 56-ban alapították azzal a céllal, hogy az a munkás réteg, amelyik ott él, és színházba jár, azok szeressék meg és ismerjék meg a színházat, mert akkor még ez ott a József Attila Színház úgy kiebesett a város, a Budapest centrumából. De 90-ben, amikor én oda kerültem, már más volt a helyzet, azóta eltelt 35 vagy mennyit hány év. És akkor én úgy gondoltam, ez a bizonyos stratégia, hogy ezt az osztályt polgáriasítani kell. Tehát ebből a ott született, most már második vagy harmadik generációból, aki még él az elsőből is, polgárokat kell csinálni. Vagy részt venni abban, hogy ők polgárok legyenek. Tehát a műsortervet, az egész színháznak a tartalmát, ez volt a célja, hogy ezt meg tudjam tenni. És ezért voltak ezek a több ilyen megalapítottam a stúdiószínházat, amit a Gál Erzsiről neveztem el, aki nekem kedves tagom volt, akit nagyra becsültem, és szerettem, és fiatalon meghalt, egy nagy tehetségű rendezőnő volt. És itt a Gál Erzsi stúdióban különböző, de még a nagy épületben is különböző kulturális programokat szerveztünk. Tehát olyan pluszakat.
1: Beszélgetéseket, ugye, ha jól emlékszem.
2: Pontosan. Olyan beszélgetéseket, amelyek a színházi előadások mellett még kulturális, történelmi, intellektuális élményeket is adnak. Tehát, hogy aki akar szellemileg gazdagodni, annak ilyen élményei is legyenek, és lehetőségei. Ilyen volt például az Ormos Máriának a történelmi sorozata, akit nagyon szerettem. Ilyen volt a Bokor Péternek a nagy személyiségeket bemutató sorozata a Nagy Színházban. Ott ismerkedtem meg Habsburg Ottóval például. De a műsor is nem direkt módon, de hogy mondja magának egy, most egy rossz szót mondok, de azért egy kicsit ilyen vígszínházias is legyen.
1: Molnár Ferenc volt az egyik nagy kedvence, ugye?
2: Én Molnár Ferencet nagyon szerettem, és hát a Játék a kastély egyik kedvenc előadásom volt a Stankaival és a Bodrogival. Szerettem a József Attilával lenni.
1: És amikor a könyveit elkezdte írni, ugye a nyugdíj után,
2: igen,
1: 71 évesen, akkor újra élte azt, ami önnel történt, vagy hogyan történt, hogyan zajlott maga az írás, illetve az interjúkészítés folyamata? Azért ez felidéz mindent, nem? Hogy újra előveszem és arról írok, amiben éltem.
2: Szóval úgy gondoltam, hogy ez a Pista bácsi tanár úr karcsit, tehát nekem kötelességem, de egy öröm, és egy mély öröm rögzíteni azt, hogy mit adott, újra gondolni, megfogalmazni magamban azt, mit adott nekem az Egri István az életemben. Mit adott nekem a Marton Endre, és mit adott nekem a Kazimír, akik mondjuk a legközelebb álltak hozzám. És az ő személyiségükről nekem beszélni, gondolkozni, átélni őket, hogy úgy mondjam, élővé tenni. az nem egy szentimentalizmus volt, hanem egy mély öröm volt, és úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam tőlük. A Stankairól írtam még, aki egy nagyon közeli barátom. Két nagyon közeli barátom volt, a Lengyel Gyuri rendező és a Stankai Pista. És mind a kettőjükkel együtt volt, csináltunk színházat. A Stankai temetésére én búcsúztattam őt. És vége voltam, beültem az autóba, és jöttem haza, és ahogy elindultunk a Farkasréti temetőből, szól a telefon, és a bodrogi hangját hallom. Alig tudott beszélni. Végig sírtam az egész beszédet. Tettem 5 méter, 10 métert a kerényimre, és a maga stílusában, és a maga habitusában azt mondja, életed legnagyobb teljesítménye. Na most ez nem így van, de ő valami nagyon nagyot akart mondani.
1: Mit gondol, hogy miért érdemes színházat csinálni? Miért érdemes ma színházat csinálni?
2: Az emberek miatt. Szóval itt két, hogy úgy mondjam, indulat van az emberben. Az egyik az, hogy amiről írok, akikről írok, azok fontosak legyenek a számomra. A másik indulat a jövő. Hogy úgy érzem, hogy felelősségem van a magyar színház jövőjéről is. Sokat kaptam, és amit tudok, visszaadok. Most ezt tudom.
1: És kérik a tanácsát a fiatalabbak, akik a szakmában dolgoznak? Tehát fordulnak önhöz?
2: Nem. De ez nekem semmi gondot nem okoz. Alig ismerjük ma már egymást.
1: Ez baj.
2: De ez éljék a maguk életét. Ma ugyanúgy föl kell fedeznie a igazgatónak, rendezőnek önmagát, ahogy ezt mi tettük. És mondok egy példát magának. A apám, akit én természetesen nagyon szerettem, egy nagyon okos ember volt. Soha nem magyarázta nekem, hogy mit csináljak. Ő figyelt engem, nézett, hallgatott, és egy pár mondatára tudok csak visszaemlékezni. Ez nem azt jelenti, hogy ennyit többet nem beszéltünk.
1: Más módon tanítottam.
2: De aztán olvastam ezt a Konrád önéletrajzában is, ahol szintén ezt írja le. Tehát ez nem én élem át egyedül. Hogy az apa nem, most miért van az rajtad, miért nem ez van rajtad, most mit? Itt egyet tud adni az ember. Olyannak lenni, hogy ő neki legyen egy ember, aki bennemnek megmarad. Hogy én megmaradjak a fiamba, meg az unokámba, meg a lányomba. Tehát vegyék észre, hogy ebben az emberben mi volt az, ami miatt jó, hogy ő lett az apánk.
1: És hát képletesen a sok színésznek is, aki ön körül volt. Természetesen nem apaként, de hogy végül is
2: igen.
1: Az ön hatása alatt.
2: Igen, egész biztos, hogy igen. Tehát bízom abban, és biztos vagyok benne, hogy sok színész sok mondatomra emlékszik.
1: A két székre, ami ott áll, amit elvitt az asztalos, rá szokott nézni, vagy megsimogatja a tekintetével, vagy egyszerűen megszokta, hogy ott van, hogyan van jelen a két szék.
2: Az íróasztalom előtt áll, érintkezik az íróasztalommal, és ha az ágyamban fekszem, akkor őt látom el. Fölébredek, kinyitom a szemem, és ezt a két széket látom először.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretnénk olyan 90 évesek lenni, mint ön. Én biztosan.
2: Lesznek. És úgy nagyon sok tehetséges ember élt mindig ebben az országban. Nagyon sok rendes ember élt ebben az országban, és most is így van ez, és én bízom abban, hogy ezek azt fogják produkálni, amit nekik produkálniuk kell.
1: Ami belőlük fakad. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt nálunk. Nagyon nagy öröm volt a beszélgetés.
2: Én is köszönöm, és én is nagyon jól éreztem magam. Sőt, fontosnak tartom ezt a mostani beszélgetésünket. Én számomra.
1: Lénár Péter Kossuth-díjas rendező és színházigazgató volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwendt Pált az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Cseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi ekkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 1945. december 30-án a Richter gyógyszergyár dolgozói saját pénzükből emléktáblát helyeztek el a gyár bejáratának falán, melyen megemlékeztek a gyár alapító Richter Gedeon meggyilkolásáról. Az államosítás után a táblát eltávolították. Évtizedekig senki sem tudta, hol van. Sokan azt hitték, megsemmisült. Néhány évvel ezelőtt az üzemfelújításakor egy gyógyszerkészítő márványasztalkát helyeztek arrébb, amikor az asztallapot felfordítva meglátták rajta az emlékező feliratot. A tábla azóta restaurálva a Richter gyógyszergyár múzeumának falát díszíti.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sonnenwendt Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak eredt. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.